hallgattassék! Jézus neve dicsértessék! Tisztelt vendégsereg, Isten szent nevében induljunk el innen csendes békességben. Vőlegényünknek keressük fel párját, az ő drága kincsét, kedves menyasszonyát. Szerezzünk már neki kedvet, boldogságot, hozzunk a keblére egy szép gyöngyvirágot. Először az Isten hajlékába visszük, hol az áldás után boldog lészen hisszük. Induljunk el tehát csendes békességben, e felelős utunkon az Isten vezéreljen. Vivát!

Hallgat, hallgat, hallgattassék! Jézus neve dicsértessék! A vajda hegedűjének álljon meg zengése, és a sarkantyúknak is szűnjön meg pengése. Mert búcsúzásomnak most lészen kezdése, legyünk kicsit csendben, míg lészen végzése. Zeng a búcsúszavam, s hullanak könnyeim, most tőletek búcsúzok, kedves jó szüleim. Hozzád fordulok, kedves édesanyám, ki voltál nékem hű gondozom és dajkám. Kedves édesanyám, tudom, mint szerettél, a jóra tanítottál, a rossztól féltettél, és most pedig engem szárnyamra eresztettél. Kedves édesapám, legelső szavamat, én hozzád intézem búcsúzásomat. Ki engem tápláltál, ruháztál és szerettél, légy mindezekért áldva az Istennél. Kedves leánypajtásim, most hozzátok fordulok, hogyha rátok nézek, szinte felvidulok. Most már seregtektől más útra indulok, éppen ezért egy kicsit most búsulok. Nem lesz már többé maradásom, férjem háza felé lészen utazásom. Ahogy férjem akarja, úgy lészen járásom. Jaj, de hamar elmúlt az én leányságom. Vivát!

Hallgattassék! Jézus neve dicsértessék! Dicsértessék az Úr Jézus szent neve, áldjon meg bennünket a magyarok istene, kihez a szép napon szálljon buzgó imánk, hogy hosszú útunkon gondot viselt reánk. De nagy fáradtságunk nem esett hiába, mert egy drága kincset hoztunk a hajlékba. Drága kincse ez vőlegényünk párja, ettől függ élete boldogsága. Szép mennyasszonyunk velünk megérkezett, s az örömszülők fogjanak vele kezet. Vivát!

0: tettek.
1: Hallgat, hallgat, hallgattassék! Jézus neve dicsértessék! Tisztelt vendégsereg, foglaljonak helyet, terítve az asztal mindenki leülhet. Mert a konyhában már zaklat a szakácsné, és ha nem sietnek, mind elpuhul a lé. A legényeknek is viszkett már a talpa, hogy ezt a sok leányt mind megforgathassa. Itt állnak körülöttem e szép szolgálatra, azért tessenek hát ide telepedni, ételből, italból, mindenből részt venni. És hogy jó levessel vessék meg az ágyat, kívánnék szívemből igen jó étvágyat. Vivát!

Hallgat, hallgat, hallgattassék, Jézus neve dicsértessék! Bort hoztam, mégpedig fehéret. Nem nézek a házban gazdagot, szegények. Mindenkinek egyformán szolgálok. Ezen italhoz jó ápitust kívánok. Ettől húzza a cigány, nem lesz vége hossza. Vigyázzon, Kiki, nehogy rókázzon, falhoz támaszkodva. Vivát!

Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban a vajdasági topolyai Csalóka együttes Lement a nap a szokott járásán Dunamenti lakodalmas című albumát hallották. A minden mulatságot záró Rákóczi induló előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 160. adása.

A könnyű zenét a gitár, legyen az akusztikus vagy elektromos uralja. De a többi műfaj már színesebb képet mutat a pengetős, húros hangszerek használata terén. A Lant nagycsalád híresebb vagy kevésbé ismert tagjai a népzenei színtéren már jóval sűrűbben fordulnak elő, mint a gitár. Ehhez a hangszercsaládhoz tartozik a koboz is, amiről az a vélekedés, hogy dallamban gyenge, ritmusban erős. Lényegében csak kísérletre használják. Csenki Zalán felvételein rendszeresen bemutatja, hogy ez az egyszerűnek tűnő, négy pár húrral ellátott lantféle többet tud, mint gondolnánk. És a rajta megszólaltatott zene igencsak színes és változatos. Ezen a hétvégén Csenki Zalán 2018-ban megjelent első lemezéről válogatunk.

Zalán gondolatai a zenei anyagról. A felvételen két moldvai táncdallam hangzik el, Lészpedi zenészek játéka nyomán. Egy átlagos népzenefogyasztó már is felkaphatja a fejét, hogy akkor hogy jön ide a klarinét? A moldvai népzenében hagyományosan a koboz mellett a dallamot leginkább a hegedű, ritkábban a furúja játszotta. Azonban Lészpedről egy alkalmi klarinét-koboz hangszertársulásról tudunk, amiről sajnos nem készült felvétel, csak külön-külön a két zenészről. Ezért egy 1950-ben készült recsegős klarinét felvétel alapján rekonstruáltuk a játékmódot, és illesztettük bele a mi zenei világunkba.

0: részletek hangzottak el Csenki Zalán Kobzás című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet, Balogh Mariannát hallották!
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: senkivel mi nem cserélünk ki magunkat, magunkat a nemi jól jár. Húzza, húzza a reszt, a csárdás hajnalig a ragyogóját.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Bulták.

róla.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

太阳。

Dankó Rádió. Tiszaújvárosban FM 88,3. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: a teteje, teteje.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

0: es un musical, musical, que virágos virrattig állabán.
1: Dankó Rádió. Kőszegen FM 106,5. A Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében éjfélkor megszűnt Sulyog Tamás államfő megbízatása. A törvényhozásnak 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania, addig ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, az ő házelnöki feladatait pedig a Tiszás Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Az erről szóló előterjesztésről ma szavazhatnak a képviselők a parlamentben. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. A kormányfő ma találkozik a sakktörténet legeredményesebb női játékosával, hogy egyeztessen vele arról, vállalná-e az államfői tisztséget az új alkotmány elfogadásáig. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A miniszterelnök beszédével kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napirend előtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint tárgyalnak a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról. Ma veszi át a miniszterelnöki tisztséget Andy Burnham, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője Keir Starmertől. A leköszönő kormányfő a Buckingham palotában felkeresi harmadik Károly királyt, akinek formálisan bejelenti lemondását. Az uralkodó ezután bízza meg a pénteken megválasztott pártelnököt, Burnhamet az új brit kormány megalakításával. A volt manchesteri polgármester 10 év alatt a 7. miniszterelnöke lesz az Egyesült Királyságnak. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot. A New Yorkban rendezett döntőn 1-0-ra győzték le a címvédő argentinokat. A gólt a cserekként beállt Ferran Torres lőtte a dél-amerikai csapat hálójába. A hosszabbítás második félidejében a 106. percben. A spanyolok korábban 2010-ben nyerték meg a világbajnokságot. A legjobb játékosnak járó aranylabdát a győztes válogatott kapitánya Rodri kapta. Párbeszédet sürget a labdarúgásba vetett bizalom megerősítése érdekében az Európa Tanács főtitkára. A tisztviselő arról egyeztetne a FIFA-val, hogy a 2030-as világbajnokság előtt közös szabályokat dolgozzanak ki a sportot érő politikai és pénzügyi nyomás, a sportfogadások hatásai, valamint a rasszizmus visszaszorítására. Ma van a sakk világnapja. Minden évben annak emlékére tartják, hogy 1924-ben ezen a napon alakult meg a Nemzetközi Sakkszövetség Párizsban. A kezdeményezés célja a szellemi sport népszerűsítése, valamint a játékosok közötti összetartás erősítése. A sakk az egyik legnépszerűbb és legősibb kétszemélyes intellektuális stratégiai táblajáték, amely a logikus gondolkodást, a türelmet és a probléma megoldó képességet egyaránt fejleszti. Végül az időjárásról, az ország nagy részén terült az ég, csak a keleti és a déli határ közelében vannak felhősebb területek. Napközben többnyire mindenütt sok lesz a napsütés, a Nyugat-Dunántúlon azonban előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 18-23 fok valószínű, a Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. 6 óra múlt, 4 perccel.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket egy új hét kezdetén. 2026. július 20-a van, hétfő 7 perccel múlt 6 óra. Ez pedig a Dankó Rádió. Hálásan köszönjük, hogy ma is bennünket választottak, vagy ma döntöttek úgy, hogy belehallgatnak a Dankó Rádió műsorába. Remélem, hogy itt is ragadnak. Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim, Borzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. A reggeli műsor 10 óráig tart. Érdekes friss információk mellett kiváló muzsikát ajánlhatok Önöknek minden műfajban, ami magyar, nóta, népzene, operett, musical részlet és örökzöld csendül föl. Nézzük ennek a zenei órának a kínálatát. Nem sokára egy Dankó Pista csárdást hallhatnak. Ez lesz a Jegenyefán fészketrak a csóka Nagy Ibolya előadásában. Sárga rózsa, ne virágoz késő ősszel, énekli majd Hollai Bertalan. Játszom részletet Lehár Paganini című operettjéből, a Paganini keringőt konkrétan. Előadója Simon Boglárka, de egy LGT klasszikust is hallhatnak majd 1977-ből, ez lesz a Bugi a zongorán. Megnézzük, hogy milyen időjárás várható nem csak ma, hanem a következő egy-két napban. Lesz névnapos köszöntés később, illetve egy rövid összeállítás július 20-ának híres születésnaposairól, nem sokára pedig egy rövid történelmi visszatekintés, hogy vajon milyen fontos, érdekes események köthetők a történelemben ehhez a naphoz. Máté Otilia énekel elsőként, a nóta címe Harangszót hozott a nyáresti szél. Kérem, tartsanak ma is velem, ígérem, nem bánják meg. Derűs napot, jó reggelt!

0: Egy perc múlva 7:15. Jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: Pozsonyban Mátyás király alapította az Akadémia Isztropolitána Egyetemet 1465-ben, és ezen a napon 1467-ben nyílt meg. Ez az egyetem Pozsonyban a felállítását II. Pál pápa még 1465 májusában keltezett bullája rögzítette. 1541-ben fogaras ostroma zajlott, majd megadták magukat a töröknek, Majláth István Erdély vajdát elfogták, 43-ban pedig Pécset foglalták el a törökök. Július 20-án, szintén ezen a napon 1810-ben kiáltotta ki függetlenségét Kolumbia, ezzel megszűnt a spanyol gyarmati státusza, Erzsébet királyné zsiráfja pedig 1858-ban ezen a napon született meg Schönbrunnban. Ez volt az első zsiráf, amely Európában született, valamint egyben az első zsiráfja is a magyarországi fővárosi állat- és növénykertnek. Budapesten megkezdték a villamos vágányoknak az úttest közepére való áthelyezését 1941-ben, addig mindenütt az úttest szélén a járda mellett húzódtak. Egy sikertelen merénylet kísérlet zajlott 44-ben ezen a napon. Klaus Schenk von Stauffenberg vezérkari ezredes próbált merényletet megkísérelni Adolf Hitler ellen. Ezután letartóztatták, és Berlinben három társával együtt kivégezték Stauffenberget. Szintén július 20-án aratott Vietnám győzelmet egy csatában Franciaország felett 1954-ben, míg a Viking űrszonda a Marson 1976. július 20-án szállt le. 2007-ben ezen a napon mérték Kiskunhalason az abszolút hőmérsékleti rekordot Magyarországon, 41,9 Celsius fokot, na majd nem sokára megnézzük, hogy milyen időjárás várható ma, és az Atlantis űrrepülőgép utolsó útjáról 2011-ben ezen a napon tért vissza, 42 évvel azután, hogy ember szállt a Holdra, és ezzel befejeződött az amerikai űrrepülőgép program. Vissza a jelenbe, Lehár Paganini című operettjéből hallhatnak részletet, Szép álom szája szívemre. Ez a Paganini keringő, előadója Simon Bogránka, Báder Ernő és zenekara kísér.

az egyszer mentem én el a ligetbe sétál.

Nagy valószínűséggel ma nem dől meg a meleg rekord Magyarországon, de is napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Amúgy elmondanám, hogy Széchenyben 1998-ban, ha jól látom, vagy 96-ban 3,4 Celsius fok volt hajnalban. Egészen döbbenetes, szinte már nem is hiszi el az ember, hogy nyáron ilyen hűvös lehet. Na, nézzük, hogy mi várható a mai napon. Nagyjából 26 és 32 fok közötti hőmérséklet és a napsütésé lesz a főszerep leginkább, de északkeleten időnként nagyra nőhetnek a gomoly felhők, arrafelé helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél. Július 20-án Aurél Folkus Jeromos és Szoraja napján főnévnaposaink az Illések, Éliások. A héber eredetű Éliá név görög formájából származik, azt jelenti, hogy Jahve az én Istenem. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. Bugi a zongorán, az LGT felvételével szeretném Önöket köszönteni most.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: 5 perc múlva 3:47 jó reggelt.
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: Krisztus előtt 356-ban született harmadik Alexandrosz, makedón király, Nagy Sándor néven talán jobban ismerős. 1304. július 20-án született az egyik legnevesebb itáliai prehumanista költő, Francesco Petrarca, Balassi Bálint munkásságára is nagy hatást gyakorolt. Szintén ezen a napon 1755-ben született a ferences rendi szerzetes teológiai doktor Martinovics Ignác, a magyar jakubinus mozgalom főszervezője volt, 1795-ben végezték ki. Szintén július 20-ai születésű Moholy Nagy László, képzőművész, konstruktivista festő, fotográfus, ipari formatervező, kiemelkedő tanára volt a Bauhaus iskolának, 1895-ös születésű ő. Vajai Erzsi színésznő 1917-ben született ezen a napon, míg Natalie Wood, kétszeres Golden Globe díjas, háromszoros Oscar díjra jelölt amerikai színésznő, 38-ban Carlos Santana, a zseniális mexikai gitáros, 1947-ben Sebők János, író, esszéíró, filozófus, szerintem sokan emlékszünk a különböző különleges performanszaira, 1958-as születésű. Ma ünnepel Kásás Tamás, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, és Gisele Bündchen, brazil fotómodell. És amennyiben önök is, nagyon sok boldogságot kívánok, és jó egészséget, Isten éltesse a születésnaposokat. A Rudolf című musicalből játszom most részletet önöknek. A dal címe a Holnap hídjai, előadója Jónás Andrea és Pintér Tibor.

0: Bunkó Rádió. Dalban mondjuk el.
1: Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a

Jaj, de szeretem ezt a dal. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankor Rendőrt hallgatják. Közeledünk 7 órához. A hírek előtt a Szabó Beamter duó zseniális Vibrománia című felvétele forog. A következő zenei óra pedig a Kimegyek a Nyíregyházi vasútállomásra kezdetű csárdással nyit majd. Szabó Sándor énekel, ifja Berki Béla és zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Mától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Súlyog Tamás korábbi köztársasági elnök megbízatása ugyanis a tegnap életbe lépett 17. alaptörvénymódosítás értelmében éjfélkor megszűnt. A jogszabályok szerint az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter miniszterelnök közölte, Polgár Juditot kéri fel a következő köztársasági elnöknek. A sakktörténet legeredményesebb női játékosának megválasztását 16 ismert közszereplő köztük Kapu Tibor, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is javasolja. Újabb kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma az országgyűlésben. A képviselők a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a vészhelyzet megszüntetés, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról tárgyalnak. Ma délig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára. A jelentkezők pályázatait az érintett felsőoktatási intézmények szenátusainak bevonásával bírálja el az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A hormuzi szoros forgalmát fenyegető iráni célpontokat támadott az Egyesült Államok. Voltak köztük katonai irányítópontok, légvédelmi berendezések, valamint drón és rakétaállások is. A perzsa állam válaszul ismét amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban és Bahreinben. A térségben több mint egy hete kezdődtek újra az éjszakai légicsapások. A fontos kereskedelmi útvonalaknak számító szoroson visszaesett az áthaladó hajók száma. Emlékművet avattak Oszlóban a 15 évvel ezelőtt történt szélsőjobboldali merényletek áldozatainak. A megemlékezésen a túlélők és hozzátartozók mellett Hákon norvég trónörökös és a kormányképviselő is részt vettek. 2011. július 22-én 69 embert többségében fiatalokat gyilkolt meg politikai és vallási okokból Anders Breivik a baloldali munkáspárt ifjúsági táborában. Előzőleg Oszló kormányzati negyedében gépkocsiba rejtett pokolgépet hozott működésbe, a robbanásban 8-an vesztették életüket. A tömeggyilkossal Norvégiában adható 21 éves maximális büntetést szabták ki. Továbbra is erdőtűz pusztít Madrid északkeleti részén. A lángok egyelőre nem érték el a lakott területeket, de elővigyázatosságból 20 faluból mintegy 800 embert kitelepítettek. Spanyolországban az év eleje óta több mint 80 ezer hektár égett le, csak nem kétszer annyi, mint tavaly ilyenkor. Itthon többfelé okozott kárt tegnap a viharos széllel érkező hidegfront. A Balaton déli partjáról Somogy, Komárom, Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépet elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kérték a tűzoltók segítségét. Ma a sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futó záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 26-31, késő este 18-23 fok valószínű, a Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. 7 óra 4 perc.
0: Derűs napot. A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
4: Kimegyek, hogy nyíregyhá.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Hétfő van, 2026. július 20-a. 5 perccel, 7 óra után nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Hajdú Tibor. Jó étvágyat kívánok, hogyha most fogyasztják el a reggeliüket. Egészségükre, hogyha éppen kávéznak, jó muzsikát kínálok mellé. Este van, én pedig várok rád ezt a kedves andalgó Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László előadásában hallgatjuk meg. Rigó Fütyre ébredtem, énekli majd Farkas Rozika. Hallhatnak részletet Lehár Vígözvegy című operettjéből, Hanna és Daniló kettősét Fisú Mónika és Dolhai Attila jóvoltából hallgathatjuk majd meg. Az örök zöldek között pedig játszom Charlie Néz az ég felé című felvételét is az óra vége felé. Lesz majd egy kis kirándulás, 3:48 előtt nem sokkal egy újabb kis települést ismerünk meg. Az óra végén pedig a hét jeles napjairól dr. Juhász Katalin néprajzkutató összeállítását hallgathatják meg. Elsőként pedig már is Pere János énekel, a dal címe Egy dal csak az élet. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

Elgondolkodtam azon, hogy mennyire lehet igaz a régi mondás, miszerint sírva vigad a magyar a mai időkre nézve. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják, mert ugye régen ott volt a nóta, a cigányzene, a mulatság, az ember talán könnyes szemmel, de énekelve próbálta elviselhetőbbé tenni a bánatát. Ma azért nagyban változtak a körülmények, de szerintem ma is sokszor ugyanezt történik, csak más a mondjuk így színpad, vagy mások a kellékek, lehet, hogy az egy dal a fülhallgatóban, egy pohár ital, egy vicc, amivel megpróbálják az emberek elütni a fájdalmat, vagy akár egy mosolygós bejegyzés a közösségi oldalon, miközben belül az ember egészen mást érez. Ez a sírva vigad a magyar talán nem azt jelenti, hogy szeretünk szomorúak lenni, gondolom ebben nincs köztünk vita, inkább az, hogy van bennünk egy különös képesség, hogy a fájdalomból is próbálunk valami emberit, valami közösségit, sőt, néha szépet teremteni. Volt-e már szívedben fájdalom? Teszi fel a kérdést a következő mondatában Szóka Júlia, kísér Varga Jenő és zenekarat.

0: naše mara.
1: A színhely Párizs, diszkrét kis lakás, fél homály és széles kerevet. Nyári délután nincs otthon a férj, cincognak a pajkos egerek. Az egyik egér a szőke Szüzan, ő a csalfa hűtlen feleség, a másik Jean úr a házi barát, aki betölti híven szerepét. De hát nincs szükség ennyi szóra, ez egy kimondott pásztor óra. Az ifjú lángol, az asszony szintén, de hát mégse teljes az öröm. Titkon mindkettő csak arra gondol, mi lesz, ha a férj most hazajön. A lépcsőházból minden kicsi reszre megremeg a hűtlen feleség. Jaj, sietni kell a randevúval, hisz minden perc most tiszta nyereség. Így zajlik tehát csókról csókra az izgalmas szép pásztor óra. És épp a legszebb, legforróbb csóknál egyszer csak jön, cseng a telefon. Szüzan ilyetten fogja a kagylót, a férj van a túlsó vonalon. Halló, te vagy az? Parancsolj, drágám! A diskurzus csak néhány percig tart, utána Jean úr remegve kérd.

Mamutát, az egyik a feleség-feleség Tolnai András előadásában, a másik pedig a három bokor saláta Szalai László énekel majd. Most pedig a 2023-as Dankó gáláról egy felvétel, a Meseautót Miklós Erika előadásában hallgatjuk meg, ifjabb Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekar a kíséretével.

0: Rádió. Salgó Tarjánban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.
1: Feleség, így az élet csodaszép, ha megfőzöd az ebédet, mikor akarod. Te tudod igazán, mire szomjazik a szám, hogy ha ott áll a sör, meg akkor az asszalon. Ha megfőd a csillag, újra, de hogy nő,

dacsülök, újra de hogy nősülök, de csinálod legjobban a kábosszát. Feleség, így az élet csodaszép, veled élni az igazi boldogság.

megy a veszem tőle, kis angyalom. A szegedi híd alatt, kis angyalom.

0: legénynek úgy adják kis angyalok. Fehér tányérba a legénynek úgy adják kis angyalok.
1: 3 perccel múlt 7:30, jó reggelt!
2: Hencidától Bonsidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
1: Nagy Börzsönyközség, Pest megyében a Szobi járásban találjuk, a Börzsönyi Peremhegység nyugati peremén, a Börzsöny patak partján, megközelíteni pedig a Szob-Parasapuszta között vezető Ipoldvölgyi útról tudjuk, illetve Nagyirtás pusztát kóspallaggal is összeköti országút, de Erdészeti úton Nagybörzsönnyel is összeköttetésben áll. Csodálatos vidék egyébként ez. Északról Vámos Mikola, északkeletről Perőcsény, keletről Szokolya, délkeletről pedig Kóspallag határolja. A falu neve pedig már az Árpád korban ismert volt, Berzen Belsun néven, 1700 után pedig német telepesek érkezésekor több helyen Deutsch Pilsen néven szerepel, mai nevét pedig a 20. század elejé közigazgatási átrendezéskor kapta, és 1908 óta használja, korábban nevezték Börzsönynek. A magyar jobbágyok mellett német bányászok lakták a települést, valószínűleg még második Géza idején a 12. században érkeztek ide. A 14. századból már vannak olyan dokumentumok, melyek bányatelepülésként írják le. Gazdag arany, ezüst, vasérc, ólom és kén készlettel rendelkezett. 1312-ből van egy konkrét írásos feljegyzés a település ezüst bányájáról. Érdekesség, hogy a falu a török hódoltság idején sem néptelenedett el, végig lakott volt, viszont a bányászat megszűnt, és csak a 17. század végén indult újra, és egészen a 18. század végéig megmaradt. Ekkor a készletek kimerülés miatt átmenetileg megszűnt, majd több kísérletet tettek a nemesfém ércek termelésére. 1949-ben is újra nyitották a Rózsa, a Ludmilla és a Fagyosasszony nevű tárókat, és egy mélyebben létesített táróval alávájták az ércesedést, de az ismételt kutatások a 90-es években zárultak azzal, hogy igaz, hogy az ércesedés többek között 4 tonna aranyat is tartalmaz, viszont a környezetvédelmi megfontolások alapján kis valószínűségű ennek a szabályos kitermelése. De még térjünk vissza a 16. századra, ez is egy érdekes adalék Nagybörzsöny történetéhez, hogy lakói a protestáns hitre tértek, és templom nélkül maradtak 1710-ben, és csak II. József türelmi rendeletei tették lehetővé, hogy az 1780-as években megkezdjék az evangélikus templom építését, melyhez a hívők átengedték a telkeiknek a patak felüli végét. Na ez a templom a Börzsönyt 1844-ben sújtó tűzvészben elpusztult. Még egy érdekesség, hogy a közelből származott az az ércdarab, amelyben Kitajbel Pál 1789-ben elkülönítette a tellúr nevű kémiai elemet. Az is érdekes, hogy ezt a felfedezést Müller Ferenc Józsefnek engedte át, aki néhány évvel korábban már elkülönítette a tellúrt. Nézzük, hogy mit láthatunk. Elsőként az épített környezetben a Szent István templomot ajánlanám a figyelmükbe. Ez egy különleges vakulatlan kövekből épült templom, valószínűleg a 13. század első felében már állt. Kőfal veszi körül ezt a gyönyörű templomot. A barokk stílusú Szent Miklós templom pedig 1782 és 88 között készült. A fájdalmas szűznek szentelt bányász templom pedig gótikus stílusú, valamikor a 14. század első felében. Ez lett később protestáns templom, majd visszakerült a katolikusokhoz a 18. században, és egészen 1788-ig volt Börzsöny plébánia temploma. Az udvarában áll a római katolikus plébánia ház tornácos épülete is, ez egy nagyon szép barokk stílusú épület. Az evangélikus templom klasszicista stílusú, Belcsák Károly tervei alapján épült. A tájházat ajánlom még a figyelmükbe, ez egy 17. századi épületben, az egykori bányagazda házában kapott helyet, többek között a helyi bányászat, a bortermelés és kézművesség történetét is bemutatja. Az Antalféle vízimalom, ipari műemlék, a 20. század első felében amúgy még 4 vízimalom működött a Börzsönyi patakon, egyedüliként csak ez maradt fenn, és ami még lényeges, a gyönyörűséges természeti környezet mellett, hiszen a dombok, hegyek, völgyek óriási sétára csábítják az embert, a Szob-Nagybörzsöny erdei vasút 1908-ban nyitották meg, de erről most többet nem árulnék el, majd 10 óra előtt néhány perccel Vecsei H. Miklós színművész mutatja be Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában. Nagybörzsönyt is ismerni kell, látni kell, nagyot sétálni, kirándulni, ismerkedni, beszélgetni az itt élőkkel, akiknek külön köszönöm, hogy egyre többen a Dankó Rádiót hallgatják. Hanna és Daniló kettősét Lehár Víg özvegyéből most önöknek játszom. Előadója Fisu Mónika és Dolhai Attila, az Operett Színház zenekarát Fejfer Gyula vezényli.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Derűs napot, jó reggelt kívánok! A folytatásban Haki Tamás felvételét hallhatják, majd a hét jeles napjairól dr. Juhász Katalin néprajzkutató összeállítását. A 8 órai hírek után Farkas Bálint előadásában Nádas Gábor és Szenes Iván szerzeményével várom önöket. A dal címe Kicsit szomorkás a hangulatom. Tartsanak velem továbbra is!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Illés napján. A bibliai elbeszélés szerint az ószövetségi prófétát tanítványa Elizeus szeme láttára tüzes szekérrel ragadta égbe az Úr. Illés kultuszát hazánkban elsősorban az ortodox és görögkatolikus honfitársaink ápolták. Hivatalos tiszteletében a próféta történelmi személyiségi jegyei az uralkodók. Őt tekintették a szerzetesség atyának. Népünk Illésben az égi háborúk kirobbantóját látta. Gyimesben így meséltek. Illés örökké érdeklődött a többi szentektől, hogy mondják meg, mikor lesz az ő neve napja, hogy lőjön akkor nagyokat, de a többiek letagadták. Illés azonban valahonnan megtudta, mert ezen a napon nagyokat szokott lőni. Hogy milyen lesz az időjárás Illés napján, most az adás felvételekor nem tudhatom, de az biztos, hogy az eső mindenképpen jól jön le, csak a vihar nem hiányzik. A hét másik nevezetes napja július 22-e, a nándorfehérvári diadal emléknapja. 1456-ban ezen a napon a nándorfehérvárt, vagyis a mai Belgrádot védő magyar seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mehmed török szultán hadaira. Hunyadi János és harcostársai rokonai emlékezete nálunk inkább mondákban, a balkáni népek folklórjában viszont számtalan hősénekben maradt fenn. A sokféle néven emlegetett törökverő Hunyadi épp oly népszerű alakja volt a délszláv hősénekeknek, mint Králjevics Márkó, Vukasin szerb király fia, akiről szintén egész hősének ciklusok szólnak. A hunyadi énekek között egyaránt találunk Szibinyányi Jankó születéséről, betegségéről, házasságáról, Brankovics György általi foglyulejtéséről, a várnai és rigómezei csatáiról és haláláról szólókat. Az énekmondók a hősöket gyakran ábrázolták mitológikus környezetben, természetfeletti lényekkel, például tündérekkel együtt. A most következő makedón énekben Jankót édesanyja faggatja titokzatos éjszakai kilovaglásai céljáról. Hősünk végül kiböki, hogy éjjelente tündér szeretőjét látogatja, aki megeskedte, hogy erről nem szól senkinek. Nagy László fordításában most magyarul hangzik el az ének a Carmina Danubiana nevű együttesünk 2008-ban készült a hunyadiaknak emléket állító lemezéről. Hi!

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében éjfélkor megszűnt Sulyog Tamás államfő megbízatása. A törvényhozásnak 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Addig ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, az ő házelnöki feladatait pedig a tiszás Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Az erről szóló előterjesztésről ma szavazhatnak a képviselők a parlamentben. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. A kormányfő ma találkozik a sakktörténet legeredményesebb női játékosával, hogy egyeztessen vele arról, vállalná-e az államfői tisztséget az új alkotmány elfogadásáig. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A hallgatók érdekeit szolgálja a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének átalakítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter. Görög Márta közölte. A lépés helyreállítása helyreállítja az egyetemi autonómiát, valamint visszaadja és megerősíti az egyetemi szenátusok jogköreit. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar hallgatók visszakerüljenek az Erasmus programba, a magyar kutatók pedig ismét hozzáférjenek a Horizont programokhoz. Az alapítványokba korábban kiszervezett állami vagyon visszakerül az államhoz, tette hozzá a tárcavezető. Az Egyesült Királyságban ma veszi át a miniszterelnöki tisztséget Andy Burnham, a kormányzó munkáspárt új vezetője Keir Starmertől. A leköszönő kormányfő előtt még formálisan bejelenti lemondását harmadik Károly királynak. Az uralkodó ezután bízza meg a volt manchesteri polgármestert az új brit kormány megalakításával. A hormuzi szoros forgalmát fenyegető iráni célpontokat támadott az Egyesült Államok. Voltak köztük katonai irányítópontok, légvédelmi berendezések, valamint drón és rakétaállások is. A térségben több mint egy hete kezdődtek újra az éjszakai légicsapások. A fontos kereskedelmi útvonalaknak számító szorosan visszaesett az áthaladó hajók száma. A Brent nyersolaj hordonkénti ára némileg emelkedett és meghaladta a 90 dollárt. Villámárvizeket és fennakadásokat okozott tegnap Romániában a felhőszakadás. A Bucsecs-hegység egyik üdülő városában autókat és két járókelőt is elsodort a hegyekből lezúduló áradat. Villámárvíz bénított meg több órára a Brassót-Bukarestől összekötő főút forgalmát, és akadozott a vasúti közlekedés is. A román fővárosban fákat döntött ki, és pincéket árasztott el, autókat rongált meg a zivatar. Két információ a hazai utakról. Az M0-as autó déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az M51-es csomópontnál 6 jármű karambolozott, a 23-as kilométernél több mint 7 kilométeres a torlódás. Az M0-as autóutat Szigethalommal összekötő úton, Sziget-Szent Miklós közelében két személyautó és egy kamion frontálisan ütközött, teljes útzárat vezettek be, kerülni Halásztelek felé lehet. A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futó záporok, zivatarok, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 18-23 fok valószínű, a Balaton 25, a Velencei-tó 22, a Tisza-tó 27 fokos.
0: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. július 20-a van, hétfő, 8 óra múlt 7 perccel. A mikrofonnál Hajdú Tibor, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Remélem, hogy velem tartanak ebben az órában is. Ilyenkor szoktunk sütni-főzni 3-9 környékén. Hamarosan egészségpercek, és micsoda muzsika szól. Rózsa Bokor tövében ezt a dankupista csárdást Bokor János előadásában hallhatják majd. Jaj, de szép kék szeme van magának, énekli Jenei Gábor. Reggeli világzenénk Lakatos Mónika felvétele. Ő amúgy ma ünnepli a születésnapját, szívből kívánok nagyon boldog születésnapot, Nagy Ecsedi hallgatót és Pergetőt játszom majd. Az ő előadásában Lakatos Róbert gitárjátékával kísérve a Rákóczi című Kacso Pongrán zenés játékból Vadász Zsolt felvételét hallhatják, a dal címe Hazámba vágyom, az örökzöldek között pedig Cserháti Zsuzsa dal is felcsendül majd az óra vége felé. Elsőként pedig csárdás, ráadásul egy kisebb csárdás csokor, olyan nagy ágyúk, mint Fónai Márta, Csákányi László és Bilicsi Tivadar előadásában egy 78-as felvételről a kísérletet ifjabb Magyar Imre és zenekar adja. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: komám lényegesen félehetett rúgva. Szőke kislány, csit, csit, csit, sugok neked valamit, viseld magad szépen, elveszlek a héten, csit, csit, csit, egy kicsi. Viseld magad szépen, azt föl leszünk az égben. Cs, cs, cs. Egy kicsi.
1: Most aztán nagyon halkan, hogy nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, mi mozog a zöld leveles bokorban.

0: tudtam, hogy egy róka, vagy egy nyúl. Se nem róka, se nem nyúl, komám asszony meg egy úr. Ugrotni a zöld leveles bokorba. Azt gondoltam, hogy egy róka, vagy egy nyúl. Se nem róka, se nem nyúl, komám asszony meg egy úr. Ugrotni a zöld leveles bokorba.
1: Ide a fülembe. A faluban nincs több kislány, csak kettő, az egyiket elszerette a főjegyző, a másik meg akap.

0: ő szereti, szereti. A faluban nincs több kislány, csak kettő, csak kettő. Az egyiket elszerette a jegyző, a főjegyző, a másik meg a kapuban neveti. Mert őt meg a segédjegyző szereti, szereti. A másik meg a kapuban neveti.
1: Záróra, Mártuska, mi a nótája?
2: Semmi.
1: Semmi? Hát akkor...

0: 7 perccel múlt 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Antrakinon, bifentrin, bifenil, karbendazim, karbofurán, klórfenapír, klórpirifosz, klotianidin, dimetomorf, imidakloprid, prokloráz, propikonazol maradványokat találtak, képzeljük el, határérték felett ezt a 11 növényvédőszert egy barbecue fűszerkeverékben. Ezt csak azért mondom, mert itt van a kerti sütögetés szezonja, és nagyon sokan természetesen gondolva arra, hogy sok fogy a barbecue fűszerből, igyekeznek ezt mondjuk így minél értékhatékonyabban megoldani. Ez egy kínai gyártmányú fűszerkeverék, amit visszahívott most az Európai Unió élelmiszer és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén keresztül érkezett információ alapján a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A netán van otthon a polcon ilyen üveges, műanyag kupakos szórható barbecue fűszer, akkor semmiképpen ne tessenek ezt használni. Ha már van, akinél van ilyen fűszer, akkor igyekezzen visszavinni a vásárlás helyére. Ezeket a visszagyűjtött fűszereket a későbbiekben megsemmisítik, természetesen hatósági ellenőrzés mellett. Vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra. Tarnai Kis László énekel a folytatásban, két gyönyörű nótát hallhatnak. Az édesanyám kössönkendőt és a Hogyha ír majd édesanyám kezdetűt. A kíséretet Danyi Lőrinc zenekar adja.

0: macskára. Rózsi, Rózsi, van ott egy cigány, na és ha nincs, majd játszom neked szájharmonikán. Hey!
1: 2020-ban első cigány énekesként nyert el a Vomex életműdíjat, a világzene talán legnagyobb kitüntetését. Lakatos Mónika, Deris napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Az ő felvételét játszom majd a folytatásban, reggeli világzenei blokkunkban. Nemrégiben ért véget amúgy Népem Dalai című turnéja az énekesnőnek. Itt teszem hozzá, hogy este 9-től Népek Dalai című műsorunkban még több világzenét hallhatnak a Dankó Rádióban. Lakatos Mónikának pedig nagyon boldog születésnapot is kívánunk most a Dankó Rádió nagy családja nevében.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzene.

0: 4 perc múlva 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Ha már az egészségpercekben a barbecue fűszerről volt szó, arra gondoltam, hogy néhány tippet adnék, most nem egy konkrét ételt, hanem néhány hasznos javaslatot, hogyha valakinek kicsit érzékenyebb a gyomra, majd az epéjével van egy kis macera, mégse kelljen kivonulnia, amikor a család többi tagja valami finom grillt készít. Az egyik legfontosabb tippem az a pácolással kapcsolatos, hogy semmiképpen ne különböző ilyen zsíros olajokba pácolják a húsokat, hanem inkább kefirrel, joghurttal, vagy akár szójaszósszal is lehet pácolni, illetve lehet a hús sütőzacskóban is puhára párolni. A sütésnél pedig semmiképpen nem szabad hagyni, hogy megégjen vagy túlszenesedjen a hús, mert az irritálhatja az epét. Érdemes alufóliát vagy grilltálcát használni a csöpögő zsíradék megkötésére. A húsok közül pedig persze nem minden alkalmas az érzékenyebb gyomulóaknak fogyasztásra. Inkább a csirkemell vagy pulykamell, talán a sertés karaj, amivel érdemes lehet kísérletezni. A halak közül is inkább a zsírszegényebb fajták, a tőkehal vagy a hek. A zöldségek viszont nagy valószínűséggel minden mennyiségben, cukkini, padlizsán, gomba, répa, édes burgonya jöhet. A fűszerezés persze nem mindegy, érdemes inkább zöld fűszerekkel, rozmaringgal, kakukkfűvel, bazsalikommal, oregánóval, vagy nekünk most nagyon bejön újabban a borsikafű, ezzel lehet fűszerezni ezeket az ételeket. Jó egészséget, jó étvágyat kívánok! És jó muzsikát kínálok. A Rákóczi című zenés játékból, Kacsó Pongrác művéből hallhatnak részletet. A dal címe Hazámba vágyom, Vadán Zsolt felvételét játszom, ifja Berki Béla és zenekara kíséretével.

kis rendezvú, kis hajnapart, és már is tudjuk ezt, Párizs, gyerünk tovább. Szép színű

Petőfi korának zenéit idézi Szabó Dániel cimbalom játéka a folytatásban a Dankó Rádióban. Deris napot kívánok! 9 órakor következnek a hírek, a következő zenei óra pedig Csárdással indul majd. Nemes Ildikó énekel a Nóta címet, csak úgy mondom magának. Ezzel várom önöket nem sokára.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Mától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Sólyog Tamás korábbi köztársasági elnök megbízatása ugyanis a tegnap életbe lépett 17. alaptörvénymódosítás értelmében éjfélkor megszűnt. A jogszabályok szerint az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter miniszterelnök közölte, Polgár Juditot kéri fel a következő köztársasági elnöknek, a sakktörténet legeredményesebb női játékosának megválasztását, 16 közismert szereplő köztük Kapu Tibor, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is javasolja. Újabb kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma az országgyűlésben. A képviselők a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról tárgyalnak. A kormány szerint több korrupciós ügyben akadályozta a felelősségre vonást az Alkotmánybíróság leköszönő elnöke, korábbi legfőbb ügyész. Az alaptörvény 17. módosításával benne az alkotmánybírák 70 éves korhatárával ugyanakkor megszűnt Polt Péter védettsége. Így el kell számolni a legfőbb ügyészként végzett munkájával a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter tegnapi bejegyzésére Polt Péter úgy reagált, az ártatlanság vélelme mindenkit megillető alapjog, nem politikai szívesség. Az Egyesült Királyságban ma veszi át a miniszterelnöki tisztséget Andy Burnham, a kormányzó munkáspárt új vezetője Keir Starmertől. A leköszönő kormányfő előtte még formálisan bejelenti lemondását harmadik Károly királynak. Az uralkodó ezután bízza meg a volt manchesteri polgármestert az új brit kormány megalakításával. Már több mint 160 ezeren végezték el a világ első tájfunokat szimuláló központjának képzéseit. A kelet-kínai Hangzhouban található létesítményben képesek akár 165 kilométeres széllökéseket és özönvízszerű esőt is előállítani, hogy felkészítsék a résztvevőket a szélsőséges helyzetekre. Kínában az utóbbi években egyre kiszámíthatatlanabbá vált az időjárás. A múlt héten például a Bavi tájfon okozott súlyos áradásokat, emberek millióit kellett biztonságos helyre telepíteni. A Holdba csapódhat egy SpaceX rakéta levált része. A NASA előrejelzése szerint augusztus 5-én lesz a becsapódás. A rakéta elemet tavaly januárban két Hold szonda felbocsátásához használták, de azóta irányítatlanul kering az űrben. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, miután a döntőben 1-0 legyőzte a címvédő argentinokat. A győztes találatot a csereként beállt Ferran Torres lőtte a 106. percben, a legjobb játékosnak járó aranylabdát a győztes válogatott kapitánya Rodri kapta. Itthon a sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futó záporok, zivatarok, megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. Változóan felhős, napos, enyhe idő lesz a következő napokban is, helyenként gyenge esővel. 9 óra múlt, 4 perccel.
0: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. július 20-a, hétfő van, 6 percen múlt 9 óra, Hajdú Tibor vagyok. Remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük, és abban is bízom, hogy velem tartanak a folytatásban. Nem sokára hallhatják a hét nóta üzenetét a hozzá kapcsolódó néhány gondolattal. Ez nem más, mint a Születésnapodra Nyári Zoltán előadásában. Apropó, születésnaposok, köszöntök majd valakit reményeim szerint. 60. születésnapján telefonon igyekszem elérni majd egy kedves hallgatónkat. Az örökzöldek között, mert hogy számtalan ilyet játszom ebben az órában, az Omega Ha én szél lehetnék című dala mellett hallhatják majd Darvas Iván előadásában Fényes Szabolcs Gédénes György szerzeményét, ez a kis hétköznapi boldogság. Elsőként pedig már is részlet a Macskákból, az Éjfél, most Jan Zakata előadásában hallgatjuk meg ezt a zseniális dalt. Kérem, tartsanak velem továbbra is. Derűs napot!

0: Két nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Egy gyermek születésnapja a szülőknek és a nagyszülőknek talán mondhatjuk azt bátran, hogy nem egyszerűen egy ünnepnap, hanem inkább olyan, mintha ezen a napon kicsit visszafordulna az idő. Ilyenkor visszaemlékezünk arra, amikor először karunkba vehettük a gyermekünket arra az egészen feledhetetlen különleges pillanatra, amikor az addig életünk egyszerre megváltozott. A gyermekünk születésnapja pedig számunkra a saját szülővé válásunk egyfajta évfordulója is. Talán éppen ezért van az, hogy az anyuka és az apuka is sok év után pontosan emlékszik arra, hogy milyen volt az a nap, akár milyen ruhában hozták el a babát a kórházból, milyen idő volt, vagy mit érzett, mitől félt adott esetben, de hogy leginkább mennyire boldog volt. Nagyszülők számára pedig én úgy gondolom különösen megható lehet látni azt, hogy az a kisgyermek, akit egykor ők is ölben tartottak, felnőtté válva, szülővé válva, nem sokára akár nagyszülő is lehet. Így egyetlen születésnapban egészen egyszerűen több nemzedék története kapcsolódik össze. És talán ezért olyan szép egy születésnapi köszöntő, amikor egy szülő vagy nagyszülő szívében megszületik a gondolat, és utána jó kívánságá válik, amikor azt mondjuk, hogy boldog születésnapot. Ez nem csak egy szép mondat, egy kedves gesztus, hanem egy mély, ösztönös, a lelkünk mélyéről fakadó, mondjuk így, kérés, kívánság, egyfajta ima. Most Nyári Zoltán előadásában hallgatjuk meg a Születésnapodra című nótát Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséretével.

0: és amennyiben szeretnének valakit az ismeretségi körből, a családból felköszönteni, akár névnapon, születésnapon vagy házassági évfordulón állunk elébe. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. E-mail dankoradio@mtva.hu, postacím 1037 Budapest Kunigunda útja 64, illetve a közösségi oldalainkon, a Dankó Rádióson, illetve a Hajdú Tiboroson is üzenetben várjuk a megkereséseket. Tündit, remélem, hogy most sikerül felköszöntenem. Bár valószínűleg dolgozik, remélem, hogy fel tudja venni a telefon. Csókolom, Tündével beszélek? Kriston Tündével?
1: Igen.
0: Csókolom,
1: igen.
0: Hajdú Tibor a Dankó Rádióból. Zavarhatom egy fél pillanatra?
1: Igen, igen.
0: Azért szeretném önt felköszönteni, mert az egész családja számosan, így szeretnék kifejezni, többek között a szeretetüket és az odafigyelésüket, hogy a Dankó Rádión keresztül köszöntik önt föl a születésnapján. Isten éltesse, drága Tündi!
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm az egész családom és az önök kedvességét is. Köszönöm szépen!
0: Most egészen konkrétan mondanám, hogy kik a családjából. Férje, gyermekei a családjukkal, anyukája és a testvérei a családjukkal. Most már csak az a kérdés, hogy ön szereti a születésnapokat, kedves Tündi. De a hangja alapján úgy ítélem, hogy igen.
1: Igen, igen, igen. Természetesen nagyon szeretem a születésnapokat.
0: A nóta tartalma...
1: Igaz, hogy múlik, múlnak az évek, de nem baj.
0: Megállítjuk, nem baj. Megállítjuk, drága Tündi, ugyanis a nóta, amit a kedves családja kért Béres Ferenc előadásában, az Álljatok meg évek, és most meg is álltak.
1: Köszönöm, boldog születésnapot kívánok. Köszönöm szépen, köszönöm, viszont hallásra.

Gyöngyös és Vámos György között egészen augusztus 31-ig pótlóbusz jár. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A vasúti pálya felújítása miatt szünetel itt a vonatforgalom. Monor térségében megváltozott az autóbuszok menetrendje a vasúti vágányzár idején. Augusztus 24-ig van érvényben az új menetrend, és újra indul a vasúti közlekedés. Gondolom, nagyon sokan várnak rá, és örülnek neki Dombóvár és Komló között. Még egyszer, tehát augusztus 1-től indul újra. Alapos pályakarbantartás előzte meg a szolgáltatás visszatérését, több mint 18 kilométeren végeztek vágányszabályozást, és 6500 ponton javították a vasbeton aljak rögzítéseit. Az M0-ás és a Szigethalmot összekötő úton Szigetszent Miklós közelében két személyautó és egy kamion ütközött, teljes útzárat vezettek be a 3-as kilométernél. Halásztelek felé lehet kikerülni a balesetet. Korábban az M1-esen Budapest felé Bicske térségében, ott az átterelt belső sávban egy személyautó és egy kis teherautó ütközött össze. Megszűnt már a 37-es kilométernél a korlátozás, viszont lassan oszlik fel a kialakult torlódás. Vigyázzanak, jó utat kívánok! Szolák Andrea felvételét játszom a folytatásban, egy Michel Legrand szerzemény magyar változata, Bradány Iván magyar szövegével. Címe Szélmalom.

Megalakult a Hortobágyi Nemzeti Park, Magyarországon pedig bevezették a postai irányító számok használatát. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Abban az évben történt mindez, ahová 10 óra után képzeletbeli időgépével arra nem ezek című műsorunkban Tölgyi Kriszta visszautazik és leparkol majd 3 dal erejéig. Ha visszagondolunk az irányító számok bevezetésére, biztos mindenkinek eszébe jut az a kedves kis bemutató vagy oktató filmecske, amit a tévé vetített Rajzi Jánossal a főszerepben. Na és ez volt az az esztendő, amit egészében meghatározott az októberben kirobbant olajválság. 1973-ról van szó természetesen. A 3 dal pedig a Kertészeszek Konzsuzsától, Ernyei Béla előadásában a Valaki mondja meg, részlet a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalből, a Bergenditől pedig az Iskolatáska idézi meg tehát. 1973-at mellette pedig szólnak az elmúlt évtizedek, közel egy évszázad legnagyobb magyar slágerei, mint ahogy a folytatásban is. Horváth Attila felvétele, az elmúlt egy év a Dankó Rádióban.

Minden Dankó klubos koncert egyedi, a megismételhetetlenségét pedig természetesen az élőzene és a közönséggel való találkozás adja. Derűs napot kívánok, a Dankó rádiót hallgatják, és minden Dankó klubok legizgalmasabbika az évvégén rendezett Dankó gála. A folytatásban egy ilyen felvételt hallhatnak a két évvel ezelőtti koncertről, amit a Magyar Zeneházában rögzítettünk. Mikó István énekel, Gyöngy Pál és Harmat Imre szerzeményét játszom. A pénzemet én, máma, minden mulatom a címe, kísér ifja Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekara.

jobb lett volna nem látni, tudom. Nem tört volna össze az a kép, mely összetörten is, hogy gyönyörű.

Nagy börzsöny volt ma reggel a nap települése, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A folytatásban Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában a Nagy Börzsönyből Nagyirtás pusztáig csattogó erdei vasutat mutatja be Vecsei H. Miklós színművész. Majd 10 órakor a híreket követően indul Aranylemezek című műsorunk, majd jó ebédhez szól a nóta, Budai Beatrix várja önöket, 2 órától pedig kívánságműsor Gáz Zoltánnal, Szívküldi szívnek szívesen. Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében köszönöm ma reggeli figyelmüket. Az Akácos úttal búcsúzom, Zsoldos Imre előadásában holnap reggel 6 órakor találkozunk ismét. Addig is derűs napot, Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra!

0: vármegyéről vármegyére. Pest.
1: 22 km hegyi kanyargás. Börzsöny, kisvasút. Pest vármegyében, a Börzsöny völgyeiben régen 7 kisvasúti hálózat futott, összesen 200 km hosszan. Ezeket elsősorban fa- és kőszállításra építették ki. A hegység első kisvasútját, a Királyrétit, 1893-ban építették. 1908-ban épült a Nagybörzsönyi kisvasút első vonala, Ipolypásztó és Nagybörzsöny között. 1910-ben a kemencei kisvasút építése kezdődött meg a Kemence Királyháza Királykút vonallal, 1912-ben folytatódott a Szob Márjanosztrai Kőbánya vonallal. A trianoni békediktátummal Ipolypásztó Csehszlovákiába került. A Nagybörzsönyi kisvasút ezzel elvesztette nagyvasúti kapcsolatát. Ezért megkezdték egy összekötő vonal építését Kisirtás, Nagyirtás és Márjanosztra között a Szobi kisvasúthoz. 1957-ben létrejött a transzbörzsönyi hálózat. 1974-ben egy vonatbaleset után a Nagyirtás puszta Márjanosztra vonalon megszűnt a vonatközlekedés. 2016-ban újra átadták ezt a 6,5 kilométeres szakaszt, így megint végigutazható a Szob és Nagybörzsöny közötti erdei vasúti hálózat teljes, több mint 22 kilométer hosszú vonala. Ez ma Magyarország egyik leglátványosabb hegyi pályája, a vonal a szűk patakmedrek partján, sűrű erdőkben kanyarog, irányfordítóval, belső vezetősínnel és hármas hurokkal jut át a meredek részeken.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
5: Nagyon jó megúszó voltam.
6: Pákráztam a rohanó szarvasok után.
7: Mondom, hát ez nem lehet.
8: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
9: Imogoszú!
10: Úszogumi!
9: Pontos!
11: Ó, magyarul!
12: A nyelvújítás előtt!
3: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
13: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalnak a képviselők az országgyűlés ma kezdődő kétnapos rendkívüli ülésén. A jelenlévők döntenek arról is, hogy melyik alelnök veheti át ideiglenesen a házelnök feladatait, amíg Forsthoffer Ágnes az államfői jogköröket gyakorolja Súlyog Tamás távozása miatt. A 13 órakor kezdődő ülésen Magyar Péter miniszterelnök is felszólal. Több mint 100 000-en töltötték ki 3 nap alatt a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét. Tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a jelentős érdeklődés azt mutatja, hogy a téma sok embert foglalkoztat. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorúbb büntetéséről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. Vonatpótló busz közlekedik mától augusztus végéig Vámosgyörgy és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A MÁV buszok menetideje eltér a vonatokétól, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. Még 2 hét maradt a régi könyv alakú személyi igazolványok cseréjére. A belügyminisztérium arra kérte a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonaik igazolványát. Ha még ilyet használnak, a csere 70 év felett ingyenes. A kormány ablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgásukban korlátozottak esetében pedig házhoz mennek. Emlékművet avattak Oszlóban a 15 évvel ezelőtt történt szélső jobboldali merényletek áldozatainak. 2011. július 22-én 69 embert, többségében fiatalokat gyilkolt meg politikai és vallási okokból Anders Breivik a baloldali munkáspárt ifjúsági táborában. Előzőleg Oszló kormányzati negyedében gépkocsiba rejtett pokolgépet hozott működésbe. A robbanásban 8-an vesztették életüket. A tömeggyilkosra a Norvégiában adható 21 éves maximális büntetést szabták ki. Venezuelában 5200 fölé emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma. A hétvégén újabb, több mint 100 áldozatot azonosítottak, 50 000 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A katasztrófában csaknem 860 épület megrongálódott, minden negyedik teljesen romba dőlt. A dél-amerikai országot csaknem egy hónapja megrázó két erős földmozgás óta több mint 1300 utórengést regisztráltak. Már több mint 160 ezeren végezték el a világ első tájfunokat szimuláló központjának képzéseit. A kelet-kínai Hangzhouban található létesítményben képesek akár 165 kilométeres széllökésekkel és özönvízszerű esőt is előállítani, hogy felkészítsék a résztvevőket a szélsőséges helyzetekre. A következő években további 5 központot terveznek építeni, melyekben már földrengésre és tűzvészre is lesz szimulációs gyakorlat. Itthon ma a sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futó záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél, délután 26-31, késő este 18-23 fok valószínű, a Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. 10 óra, 4 perc.
2: Aranylemezek.
5: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mai változatos összeállításunkban válogatunk 1973 nagy sikereiből és a Duna népszerű zenés műsora, a Csináljuk a Fesztivált feldolgozásaiból. Lesznek fesztiválgyőztesek, film és színházi zenék is. Ihász Gábor nyitja a sort a Csillag vagy nékem című dallal, majd Szécsi Pál előadásában hangzik el a Kismadár. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: immáron 13 éve. A Magyar Zene Rádiója.
1: Magas fák, sűrű lomb, kis liget. Minden ág messziről integet. Tudom jól,

S jött a nap, amikor búcsúzott. Szomorú rám nézett, s hallgatott.

Kevés olyan ikonikus mondat van a magyar színház, film és rock történelemben, mint amivel a Szájfel Szabadmadár című dalt Deák Bill Gyula szinte berobbantotta az István a király című rockoperában, amire aztán Koppány szerepében Viki Dágyula tette fel a koronát. Szörényi Levente és Bródi János szerzeménye következik az aranylemezekben.

Jó lenne 120 évig élni, írta meg az örökzöld szövegében ifjabb Kalmár Tibor, de hozzátette, úgy lenne az igazi, ha minden 120 éves fejhez járna egy 20 esztendős szív. A magam részéről ezzel csak egyet érteni tudok. Nádas Gábor fülbemászó melódiájával a dalt a Magyar Rádió vonós tánczenekara kíséretével Sárosi Katalin énekli az aranylemezekben.

nappal ezelőtt ünnepelte a 90. születésnapját Lehocki Zsuzsa, a Nemzetszínésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész, a Budapesti Operett Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Magyar Zenés Színház, az Operett és a Musical egyik legkiemelkedőbb és legnépszerűbb előadó művésze. A kerek évforduló alkalmából nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánok! Az aranylemezekben a Romantika pedig nincs című rádióoperettből idézzük fel Gyöngy Pál és Boros Elemér Pippó című dalát Lehocki Zsuzsa előadásában. De előbb még a Metronom 77 győztes dala, a Hogyha egyszer hangzik el. Illés Lajos és Görgei Gábor szerzeményét az újjászervezett Illés Együttes és Serfőző Anikó

1973-ban már nem rendezett a televízió táncdalfesztivált, de a rádió akkor is helytállt, hiszen abban az évben is volt két rádiós dalverseny, a Tessék választani és a Made in Hungary. Az utóbbin Malek Miklós és S. Nagy István szerzeménye a Hull az elsárgult levél nyert Máté Péter előadásában, amit most fel is idézünk az aranylemezekben.

Csepregi Éva Párizsi lány című dala szólt az aranylemezekben, amely 1987-ben az első helyen végzett az év slágereinek top 20-as listáján. A folytatásban pedig visszarepülünk a képzeletbeli időgépünkkel 1973-ba. Lássuk, mik voltak abban az évben a sikerdalok. Bródy János zenésítette meg József Attila Kertész leszek című dalát, amit Kon Zsuzsa énekelt, és tett a mai napig érvényessé. A Víg Színházban bemutatták a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című musicalt, amelyben Ernyei Béla színművész énekelte el az LGT kíséretével Presser Gábor és Adamis Anna ugyancsak örökérvényűvé vált szerzeményét, a Valaki mondja meg című dalt. És még mindig 1973-ban járunk, amikor Peti áll a ház előtt. Hajdú Sándor és Demjén Ferenc Iskolatáska című örökzöldjét a Bergendi Együttes adja elő az aranylemezekben.

Elérkeztünk az aranylemezek első részének végéhez, de pár perc múlva jön a folytatás, úgyhogy indokolt a konfetti. Ez a címe Körmendi Vilmos szerzeményének, melyet 1965-ben a Magyar Rádió Esztrád zenekara játszott el, Gyulai Gál János vezette.

0: Műsorajánló.
1: Az énekesnő hangját akkor ismerte meg az ország, amikor nyert a 96-os Kimit Tudon. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengo együttest. Első szólólemezén Olá cigány hallgatókat énekel.

0: férjével, Rostás Mihály Mazsival, Adankó Rádió világzenei műsorában, pénteken 23 órától.
1: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. A miniszterelnök beszédével kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A napirend előtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint tárgyalnak a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról. A hallgatók érdekeit szolgálja a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének átalakítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter. Görög Márta közölte, a lépés helyreállítja az egyetemi autonómiát, valamint visszaadja és megerősíti az egyetemi szenátusok jogköreit. Mindez elengedetlen ahhoz, hogy a magyar hallgatók visszakerüljenek az Erasmus programba, magyar kutatók pedig ismét hozzáférjenek a Horizont programokhoz. Az alapítványokba korábban kiszervezett állami vagyon visszakerül az államhoz, az általuk ellátott közfeladatok pedig állami keretek között működnek tovább, tette hozzá a tárcavezető. A kormány szerint több korrupciós ügyben akadályozta a felelősségre vonást az Alkotmánybíróság leköszönő elnöke, korábbi legfőbb ügyész. Az alaptörvény 17. módosításával benne az alkotmánybírák 70 éves korhatárával ugyanakkor megszűnt Polt Péter védettsége, így el kell számolnia legfőbb ügyészként végzett munkájával a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter tegnapi bejegyzésére Polt Péter úgy reagált: az ártatlanság vélelme mindenkit megillető alapjog, nem politikai szívesség. Több mint 100 000-en töltötték ki 3 nap alatt a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, tájékoztatott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorú büntetéséről, az átlagsebesség mérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. Több mint 1000 doboz potencia növelőt és hormoninjekciót találtak egy lakókocsiban a pénzügyőrök. A bolgár járművet az M5-ös autópályán ellenőrizték. A készítményeket megfelelő okmányokkal, speciális bizonylattal elkülönítve és hűtve kellett volna szállítani, így felvetődött a gyanú, hogy azok hamisítványok, az ügyben eljárás indult. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 6:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast. Vonatpótló busz közlekedik mától. Augusztus végéig Vámosgyörk és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A MÁV buszok menetideje eltér a vonatokétól, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. Híreink végén a várható időjárásról. A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futó záporok, zivatarok, megélénkül, helyenként megerősödik a szél, délután általában 26-31, késő este 18-23 fok valószínű, a Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. 11 óra múlt, 4 perccel.
3: Aranylemezek.
5: Már robogunk is tovább a képzeletbeli időgépünkkel, mégpedig egy világsláger a Woman in Love magyar változatával. A Gipfivérek díjnyertes szerzeményéhez Bradány Iván írta a magyar szöveget, és a szerelmes asszonyt Sas Szilvia előadásában hallgatjuk meg. A világhírű operai énekesnő bő egy hete ünnepelte a születésnapját, így innen is sok boldogságot és jó egészséget kívánunk. Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes rádióhallgatást!
3: Dankó Rádió, a magyar zenerádió.

egy rendes ember este otthon ül, vagy rádiózik rendületlenül, vagy asszonyának udvarolva dalolgat, amíg szíve elolvad, a múltja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi koszton

Az első 1966-os táncdalfesztiválon robbant be a hazai könnyűzene élvonalába, amíg tinédzser Zalatnai sarolta, amikor a döntőben a második helyezéshez juttatta a rábízott dalt, Autede és Halmágyi Sándor Hol jár az eszem című szerzeményét. Ráadásul azonnal a fiatal lányok példaképévé is vált, ugyanis a magyar televíziózás történetében ő volt az első, aki miniszoknyában szerepelt a képernyőn. Ez akkoriban szinte forradalmi tettnek számított. Bár az aranylemezekben most csak hallani fogjuk Cini hangját, ezt az ikonikus divat pillanatot szerintem olyan sokszor láttuk már archív TV felvételről, hogy simán oda tudjuk képzelni.

Újabb könnyű zenei ikonok az aranylemezekben, Fenyő Miklós, Charlie és az Olimpia zenekar, valamint Kovács Kati örökzöldjeivel folytatjuk a mai válogatásunkat.

Az LGT sokoldalú néhai tagja Somló Tamás és Adamis Anna szövegíró alkotta meg az egyik legszebb magyar dalt, az Álomarcú lányt, amellyel folytatjuk az aranylemezeket. Utána pedig színházba megyünk, hiszen Márkus László színművész a Mary Poppins című musicalből a Kéményseprők dalát adja elő, Bradány Iván magyar szövegével, Száll a korom címmel.

De kit érdekel, hogyha kormos az ég, csak neves felém és jó szerencsét. Mondják, az élet egy létra csupán, s én itt állok mindig a felső fokán, és ne higgye senki, hogy boloncs botor, ki egész nap kémények mélyén kotor.

Az aranylemezekben most a Duna Televízió nagyszabású zenés műsora a Csináljuk a Fesztivált korábbi évadainak produkcióiból válogatunk. Presser Gábor, Stevanovics Zorán és Dusán Apám Hitte című generációs dalát Pál Dénes énekelte el 2023-ban. Korda György első nagy slágerét, Nádas Gábor és Fülöp Kálmán Szeretni kell című örökzöldjét a tavalyi évadban Gájer Bálint előadásában hallhattuk a műsorban. Kola József és Szene Sándor Ott fogsz majd sírni című klasszikus örökzöldjét pedig ugyancsak tavaly dolgozta fel a Csináljuk a Fesztivált színpadán Ince József színművész.

A nagy érzelmek és a lassú dallamok után egy vidám szerelmes duettel folytatjuk az aranylemezeket. Egy olyan örökzölddel, amit házassági évfordulókra is gyakran küldenek a Dankó Rádió Szív küldi szívnek szívesen című délutáni kívánság műsorában. Nádas Gábor és Szenes Iván, Hogyha 25-ször születnék című dalát, Ambrus Kiri és Kós János énekli a Körmendi

Május közepén járunk, és idén nyáron már mindent megtapasztaltunk. Volt már 40 fokos kánikula és szárazság, viharok, erős szél és eső. Ezért arra gondoltam, hogy a mai aranylemezeket egy kis könnyed tavaszi sétával zárjuk. Deák Tamás szerzeményét a komponista és együttese adja elő a Harmónia Vokál közreműködésével. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Fóti Tamás hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is kívánok kellemes hétfő délutánt, valamint jó szórakozást, jó ebédhez szól a nóta, illetve Szívküldi Szívnek szívesen című műsorainkhoz. Tölgyi Krisztina vagyok, és az aranylemezekkel holnap is 10-től délig várom Önöket. További jó dankú rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar nótákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian. A mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. A miniszterelnök beszédével kezdődik 13 órakor az országgyűlés eheti kétnapos rendkívüli ülése. A napirend előtti felszólalások után a képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, valamint tárgyalnak a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról. Az oktatás megújításáról egyeztetett a szakminiszter, az Alternatív és Magániskolák Egyesülete, valamint a Waldorf Szövetség képviselőivel. A két szervezet bemutatta javaslatait és megerősítette elkötelezettségét amellett, hogy aktív szereplője kíván lenni a szakmai egyeztetéseknek. Lannert Judit hangsúlyozta, érdemes építeni az alternatív intézmények tapasztalataira, egyebek mellett a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában és az innovatív tanítási módszerek alkalmazásában. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csak nem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az 1 évvel ezelőtti árnak. A drágulás oka az Egyesült Államok és Irán közötti kieleződő feszültség, amely jelentősen befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Az amerikaiak a múlt éjjel is a szoros forgalmát fenyegető iráni célpontokat támadtak. Voltak köztük katonai irányítópontok, légvédelmi berendezések, valamint drón és rakétaállomások is. A perzsa állam válaszul ismét amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban és Bahreinben. Üdülő övezetet ért orosz légicsapás Zaporizsjában, 2 megsebesültek, több épület kigyulladt. A várost tegnap is támadták az oroszok, akkor 3 vesztették életüket. Odesszában és Mikolaivban infrastruktúrális létesítmények és lakóépületek rongálódtak meg mára virradóra az orosz dróntámadásokban. Tegnap orosz rakéták találtak el egy gabonaszállító hajót a Fekete-tengeren Odessa partjainál. A támadásban legkevesebb 10 tengerész meghalt, 80 kimenekítettek. A hajó a harci övezetben tartózkodott, de Ukrajna szerint nem jelentett katonai fenyegetést. Az ukrán kormányfő terrorcselekménynek és a nemzetközi jog megsértésének nevezte a történteket. Venezuelában 5200 fölé emelkedett a júniusi 2-es földrengés halálos áldozatainak száma. A hétvégén újabb több mint 100 áldozatot azonosítottak, 50 000 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A katasztrófában csak nem 860 épület megrongálódott, minden negyedik teljesen romba dőlt. A dél-amerikai országban az elmúlt hetekben több mint 1300 utórengést regisztráltak. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér irányába fordult. A repülő reggel 6:30 előtt szállt le Ferihegyen, ahol a sürgősségi egység ellátta az utast. A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek ma futó záporok, zivatarok, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 26-31, késő este 18-23 fok valószínű, a Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. 12 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
5: Rádöbbentem, hogy csak egyet nem lehet elvenni az embertől, belső biztonságát. Ez pedig hitből, fegyelemből, akaratból, tudásból, emberségből áll. És talán abból, hogy az ember, amíg lélegzik, soha semmi rosszat nem fogadhat el véglegesnek. Azt hiszem, ezért bírták emberek milliói a poklok poklát, ezért reménykednek utolsó percükig a halálos betegek, és ezért hagyják magukat halálra kínozni eszmék megszállottjai. A tudat, hogy valahol itt a földön még van igazságszolgáltatás. Székely Éva úszónő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban. 2026. július 20-án hétfőn is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velünk, és énekeljük együtt a legismertebb magyar népies műdalokat, a Rózsa Rózsa Bazsa Rózsa és a Vásárhelyi Híres Promenádon című csárdással indulunk. Máté Otília után Csala Judit énekel. Tartsanak velünk!

Bányai Márton Patai Zoltánnal és zenekarával nótázik a folytatásban. Balázs Árpád és Farkas Imre szerzeményével indítjuk a csokrot Rég szakadt fel a szívemből címmel. Majd Somogyi Erika, Rezsnák Miklós és Talabér Erzsébet előadásában felcsendül a Muskátli virág, az Ez az én szeretőm és a Nincs nagyobb veszedelem című klasszikus magyar nóta. Fogadják sok szeretettel!

0: Rádió. Szeghalmon FM 99,4. A Magyar Zene Rádiója.
1: Ez az én szeretőm, ez a kicsi barna

És most, kedves hallgatóink, egy gyimesi kettős és magyaros csendül fel itt a Dankó Rádióban. Egy 1969-ben rögzített rádiófelvételen a Magyar Rádió népi zenekara játszik Boros Lajos prímás vezetésével.

Bokor János magyar nóta énekes és Szalai Antal hegedűművész prímás is részesült Dankó Rádió zenei díjban. Most a Megáradt a patak és a Baj van nagy baj című csárdást adják elő itt a Magyar Zene Rádiójában.

szegletes udvar, deszka kevés és keskeny padlás.

Az elmúlt percekben Dunaföldváron megrendezett Dankó klubunkról szólt egy remek csárdás csokor, Bokor János énekelt Szalai Antal zenekarának kíséretében. Most ismét kicsit visszautazunk az időben, egészen 1980-ig, amikor is Szántai Ildikót halljuk, amint erdélyi népdalokat énekel, fogadják sok szeretettel.

Ma már hallottuk Szalai Antalt és Cigány zenekarát, amint Bokor Jánost kísérték. Most azonban a kiváló együttes Hacsatúrján karttáncát adja elő. Fogadják sok szeretettel ezt a virtuóz darabot itt a Magyar Zenerádiójában.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. Üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, mint ahogy minden egyes nap ugyanebben az időben. Már is a Piroslika búzatábla című dal csendül fel, majd a zöld petrezselyemről énekel Pataki István. No de elsőként hallgassuk Szentendrei Klárát.

0: nem is csak meg kell szoknom.
1: A soron következő zenei összeállítást Boros Lajos prímás és zenekara kíséri. Jákó Vera előadásában a Zöld Erdőben Kékibolya virágzik című dalt halljuk, majd a Napsugár csillog a harmad cseppen című Cserkuti Sándor szerzeményt Pécsi Kis Ágnes adja elő. Az andalgót követően egy nagy becsben tartott hangfelvétellel kedveskedünk önöknek, ugyanis Lehocki Zsuzsa Virág Józseffel nótázik. Ekkor elhang a Húzzat cigány csendesen és a Nyitva van az ajtóm című dal. Az összeállítást Világi Erzsébet zárja az Egy-két csók, Cserebere csók című csárdással.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza partján.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Húzza cigány csendesen, alszik még a kedvesen, húzza csak, hogy nő.

Most pedig Berki László és Cigányzenekar a muzsikál, aztán tartunk egy kis szünetet, jönnek a legfrissebb hírek, de visszatérünk 13 óra után 4.

0: műsorajánló.
1: Az énekesnő hangját akkor ismerte meg az ország, amikor nyert a 96-os Ki mit tudott. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengo együttest. Első szólólemezén Olá cigány hallgatókat ért.

0: Férjével, Rostás Mihály Mazsival, Adankó Rádió világzenei műsorában, pénteken 23 órától.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
3: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian. A mikrofonnál Garami Zsuzsa. Több mint 100 000-en töltötték ki 3 nap alatt a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a jelentős érdeklődés azt mutatja, hogy a téma sok embert foglalkoztat. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorúbb büntetéséről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. Az oktatás megújításáról egyeztetett a szakminiszter az Alternatív és Magániskolák Egyesülete, valamint a Waldorf Szövetség képviselőivel. A két szervezet bemutatta javaslatait és megerősítette elkötelezettségét, amellett, hogy aktív szereplője kíván lenni a szakmai egyeztetéseknek. Lannert Judit hangsúlyozta, érdemes építeni az alternatív intézmények tapasztalataira, egyebek mellett a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában és az innovatív tanítási módszerek alkalmazásában. Az alkotmányjogi panaszt nyújt be Győr a szolidaritási adó miatt. Erről egyhangulag döntött a városi közgyűlés. A városnak idén összesen 13,1 milliárd forintot kell befizetnie. Pintér Bence polgármester szerint azonban ez felemészteni Győr tartalékait. A beadvány szerint az elvonás aránytalanul korlátozza az önkormányzat pénzügyi önállóságát. A következő csaknem 5 milliárd forintos befizetés október közepén esedékes. Még 2 hét maradt a régi könyv alakú személyi igazolványok cseréjére. Az okmányok augusztus 3-án érvényüket vesztik. A belügyminisztérium arra kérte a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonaik igazolványát. Ha még ilyet használnak, a csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgásukban korlátozottak esetében pedig házhoz mennek. Több mint 1000 doboz potencia növelőt és hormoninjekciót találtak egy lakókocsiban a pénzügyőrök. A bolgár járművet az M5-ös autópályán ellenőrizték. A készítményeket megfelelő okmányokkal, speciális bizonylattal elkülönítve és hűtve kellett volna szállítani, így felvetődött a gyanú, hogy azok hamisítványok, az ügyben eljárás indult. Villámcsapástól sérültek meg magyar túrázók tegnap az ausztriai Rax-hegységben. Az úgynevezett Rókhajók túraútvonalon közvetlenül a két fiatal férfi közelében csapott le a villám, egyikük 30 métert zuhant a becsapódás erejétől. Társa fekve maradt a földön és segítséget tudott hívni, mindketten súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Már több mint 160 ezeren végezték el a világ első tájfunokat szimuláló központjának képzéseit. A kelet-kínai Hangzhou-ban található létesítményben képesek akár 165 kilométeres széllökéseket és özönvízszerű esőt is előállítani, hogy felkészítsék a résztvevőket a szélsőséges helyzetekre. A következő években további 5 központot terveznek építeni, melyekben már földrengésre és tűzvészre is lesz szimulációs gyakorlat. A sok napsütés mellett ma és holnap csak a nyugati-délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső futó zápor, sokfelé megélénkül északon, időnként megerősödik a szél, éjszaka 10-15, holnap 24-31 fok várható, a Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 27 fokos. 13 óra múlt 4 perccel.
3: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
5: Már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatódik Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk itt a Magyar Zene Rádiójában. Üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Már is énekeljük együtt Eperjesi Erikával, a Miskolci Nemzeti Színház művészével a Hajlik a Rózsafa című csárdást, majd Egri József az Üssekő Én nem törődöm a világgal című dallal érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra, amikor is Jónás Géza zenekara biztosítja a kíséretet. Hallgassuk meg együtt!

Tolnai András és Benedekfi Katalin a soron következő dalcsokorban Balog Örzse keszkenőjéről, majd egy kéki bolyáról énekel, aztán egy nóta kettős is helyet kap, ekkor arról, hogy páros élet a legszebb a világon, Szász Kati és Kolostyák Gyula énekel. Végezetül ellátogathatunk a déli bábos Hortobágyra, a kalauz Karcagi Nagy Zoltán lesz.

azt beszélik a faluba, balog örzse rég el van imád, jegyezve. Lesik várják azt a napot, amikor majd

ez a Lotta Tisza parton, megtaláltak egy kis kendőt, egy sejem.

Most hallgassunk meg egy rövid, alig 2 perces Georges Boulanger darabot, melynek címe Így vagy úgy. Előadja Lakatos Mihály és Cigány zenekara. A felvétel 51 évvel ezelőtt készült a Magyar Rádió 22-es stúdiójában. Fogadják sok szeretettel!

Tarnai Kislászló Szalai Antal és zenekarának kíséretében most a folytatásban előadja a Kicsiny falum, ott születtem én című dalt. Hallgassuk meg együtt!

És most egy koncert felvételről halljuk Bangó Margitot, amint a 100 tagú cigányzenekarral énekel. A Kik is a cigányok című dallal indul az összeállítás, aztán Jenei Gábor a Jaj de szép kék szeme van magának című andalgót adja elő, ekkor már Budai Sándor vezeti a zenekart. A Hajátok cigányok az Egy kicsi házban a domb tetején és az Országúton hosszú a jegenyes orr című klasszikus magyar nóta is helyet kap a folytatásban. Dóka Zsuzsa és Szeredi Krisztina is dalol majd, de csak Bangó Margit és Jenei Gábor után.

húsulok vígan élem világom, nem törődök senkivel a világon. Mi csak szól a zene vígan, énekelek, táncok, járok, amíg bírja a lábam. Ahol én születtem,

egy táncot járok, amit bírja a lábam. Nem buszulok még a nélem világom, nem törődök semmiben a világon. Csak szóval szeret vívan, énekelek, táncot járok, amíg bírja a lábam.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál Budai Beatrix, és a folytatásban már Gombos Maja, majd 60-ig is Gyöngyi dalol, a Magas a kaszárnya, a Siratomén a régi babámat, és a Csak úgy mondom magának című dalokkal megyünk tovább. Énekeljük együtt!

senkinek se kára, szent megígérem. Mert szent, csak egy minutára, nem lesz abból senkinek se kára.

és már is elérkeztünk hétfői adásunk utolsó énekes összeállításához. Ebben Gál Gabriella, Szöllősi Emese, Csík József, illetve Bojtos Tuca énekel Egri József oldalán. A Nézek-nézek a semmibe, az Írtam én levelet a császárnak, az az a szép, akinek a szeme kék, a Nem zörög a haraszt és a Szép a rózsám, nincs hibája című magyar népies műdalt halljuk.

Ennyi fért hétfői Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Salasovics Dezső és a zenekara játszik. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Remélem, hogy holnap is találkozunk. Ugyanígy, ugyanebben az időben várom Önöket sok szeretettel és Nótás jó szívvel. A folytatásban 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkkal jelentkezünk. Természetesen a házigazda ma is Gál Zoltán lesz. Aztán az Egy Nóta Három Élet rovatunkkal Popovics László várja Önöket. Ez lesz a Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban, tehát ma délután 5 órától. Én búcsúzom már a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Kérem, hogy vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. A holnapi viszonthallásra!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákteztem a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Hogy a szegedi, nyugodj meg, attól megnyugszol.
7: Imugoszú.
8: Uszogumi.
9: Pontos. Ó, magyarul.
10: A nyelvújítás előtt.
11: Magyarország szeretlek. Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat. Minden vasárnap 19:45 a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
12: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. A kormány kivizsgálja Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezmény, gyorsított engedély, környezetvédelmi kivétel és közpénzből finanszírozott beruházás történetét. Több mint 100 000-en töltötték ki 3 nap alatt a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a jelentős érdeklődés azt mutatja, hogy a téma sok embert foglalkoztat. A kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorúbb büntetéséről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kéri ki az emberek véleményét. Az oktatás megújításáról egyeztetett a szakminiszter, az Alternatív és Magániskolák Egyesülete, valamint a Waldorf Szövetség képviselőivel. Mindkét szervezet aktív szereplője kíván lenni a szakmai egyeztetéseknek. Lannert Judit hangsúlyozta, érdemes építeni az alternatív intézmények tapasztalataira, egyebek mellett a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában és az innovatív tanítási módszerek alkalmazásában. Alkotmányjogi panaszt nyújt be Győr a szolidaritási adó miatt. Erről egyhangulag döntött a városi közgyűlés. A településnek idén összesen 13,1 milliárd forintot kell befizetnie. Pintér Bence polgármester szerint azonban ez felemésztené Győr tartalékait. A város következő csaknem 5 milliárd forintos befizetése október közepén esedékes. Andy Burnham, Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután harmadik Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. Előzőleg Keir Starmer formálisan is benyújtotta lemondását a királynak. A Downing Street-i kormányhivatal előtt elmondott búcsúbeszédében úgy fogalmazott: a miniszterelnökként eltöltött időszakban sikerült Nagy-Britanniát és a munkáspártot is megerősítenie. 550 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piac tér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tett eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. A vizsgálat szerint egyebek mellett veszélyes gyerekjátékok, egészségre ártalmas kozmetikumok és hamisított termékek is elérhetők a platformon. Hőhullám éri el Görögország középső és keleti területeit. Az előrejelzések szerint akár 42 fok is lehet a legmelegebb órákban, például a fővárosban, Athénban és a Peloponnészoszi félszigeteken. A helyi Vörös Kereszt felszólította a helyieket és a turistákat, hogy ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűző napon, igyanak sok folyadékot és figyeljenek az idősekre, gyermekekre és azokra, akik a szabadban kénytelenek dolgozni. Itthon a sok napsütés mellett ma és holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, a Balaton 25 fokos.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a kívánságműsorban hétfő délután. Remélem, hogy a héten több délutánt is velünk töltenek. Majd 2-től 5-ig köszöntjük az illéseket névnapjukon, és hadd emlékeztessem Önöket arra, hogy a héten lesz Anna és Dániel névnap is, úgyhogy itt a kitűnő alkalom, hogy hívjanak minket, és köszöntsék őket a kívánságműsoron keresztül. Telefonszámunk 061-759-60-71. Rögzítő működik rajta. A szerkesztő ma is Nemesniki, a hangmérnök Fóti Tamás. Nevükben is nagyon kellemes délutánt kívánok. És az alaphangot mindjárt megadja egy csalogány, Csuhai Károlyné kérte kedvenc előadójától a nótát, Farkas Rozika énekel, kísér Bangó János zenekara, Szólj, szólj, csalogány!

Örkényben Mackóné Katikának születésnapi alkalmából nagyon sok boldogságot kíván nagy szeretettel nővére Veronika. A 100 fok Celsiust halljuk. Boldog születésnapot!

0: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Jó napot kívánok! Egy nagyon régi hallgató és állandó hallgatójok vagyok. Szeretném ezzel a dallal a régi szép időket visszahozni és emlékezni rá. Igaz, hogy nem mindig kedvesek, de azért nagyon szép volt. Elkerülsz, mert szegény vagyok. Se pénzem, se kincsem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Én köszönöm a hívását, milyen jó, hogy fölhívta a figyelmünket erre a dalra. Hallgassuk meg Gergely Annától, kíséri Lakatos Sándor zenekara, Elkerülsz, mert szegény vagyok.

Kispál Tiborné férjének kérte a következő nótát Karcagról. Pacsó Sándort Magyar Imre zenekara kíséri, Halászcsárdás.

Tamás Sándornak 76. születésnapja alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben a Magyar Honvédség budapesti nyugállományúak klubjának nevében dr. Gruber Nándor. Hajnal Nikolett énekel, most kezdődik a tánc.

0: Feketéné Erika kérte a következő dalt Kecskemétről, Bori Réka és Koltai Nagy Balázs énekel, egy csók és más semmi.
1: Nem.
2: Egy csókot.
1: Hogy képzeli? Hogy képzeli?

Gyuláról Kövesi Illésnek nővére kért egy jó nótát névnapi alkalmából, és szeretettel köszönti. Miklósi Józsefet Oláh Kálmán zenekar kíséri, Kecskebéka felmászott a fűzfára.

Egerlövön kedves fiára Korpás Sándorra 72. születésnapja alkalmából fájó szívvel emlékezik és örök nyugodalmat kíván édesanyja és testvére családjával. Kalmár Pált Farkas Béla zenekara kíséri, hiányzik valaki ebből az utcából.

mert hiányzik valaki. Ebből az utcán

Bécsen Endrődi Zoltánné szeretné hallani a következő dalt a Csókos asszonyból. Csengeri Attilát Tordai Zoltán zenekara kíséri. Mi muzsikus lelkek.

80. születésnapját ünnepli Harcsár József, a további évekhez Isten áldását kéri négy testvére családjukkal együtt. Hollai Bertalant, Suki András zenekara kíséri, megfordítom kocsim rúdját.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják 3:04. Pénzes Lajosnak felesége kérte a következő nótát Kaposvárról. Pál Olgát ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Kondorosan van egy legény.

szól most a pletyka, nem kérem én a jó Isten csak arra, hogy már mennyit ragassza le a padra, a kis padra,

0: arra, csak arra, hogy mennyit ragassza le a padra a kis padra.
1: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Üdvözlöm a stábot minden Tapolcáról, Harvax László vagyok, nyugdíjas mozdulmától szeretném kérni, feleségem most halt meg januárban, és július 20-án lesz 72 éves. Arra szeretnék kérni egy nótát Gál Gabrielától, minden piros-fehér rózsát neki vittem. Nagyon szépen köszönöm a segítséget, viszontlátásra.
3: Köszönöm a hívását. Vonyarcvashegyen férjére halálának 16. évfordulója alkalmából fájó szívvel emlékezik felesége. Drága férjére Illésre névnapi alkalmából emlékezik Rózsika és családja Szolnokon. Gál Gabriellát Járóka Sándor zenekara kíséri, minden piros-fehér rózsát neki vittem.

Miskolc Tapolcáról Vasvári Mónika kérte a következő nótát. Lovai Lászlót Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Nem hiszed el, pedig hát a szerelem oly csodásan szép.

0: lesz minden nyár.
1: Két egyházán drága édesanyjának Zsótér Jánosnénak 77. születésnapja alkalmából kíván erőt, egészséget, Isten éltesse sokáig szerető családja körében, lánya, unokái és a dédunokák. Farádon nővérének Kovács Józsefné Varga Máriának születésnapja és nyugdíjba vonulása alkalmából nagyon sok boldogságot kíván szeretettel Kovács Ferenc és Gyöngyi. Fényes György énekel születésed napján.

Kisújszállásra Bede Imrének lánya Szilvia küldi a következő dalt, Csuti Csabát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, 6 nap óta szól a nóta.

0: a pici csontos szállat vár. Úgyis te leszel a párom.
1: Mondom, milyen kedvencekkel várom Önöket műsorunk következő órájában. Egy régi-régi dal mesél, kimegyek a budapesti vasútállomásra, kicsi fehér meszelt szoba, a hírekig a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Illés Anna. Átmeneti időszakra pártokon felülálló köztársasági elnökre van szükség, olyan emberre, aki feltétel nélkül szereti a hazáját, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben hangsúlyozta, olyan elnököt kell választani, aki őrködik a nemzetegysége és az alkotmányosság felett, és tisztességgel, kitartással és hazaszeretettel végzi ezt a munkát. A Tisza frakció szerint Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt. Ő az, aki képes kifejezni a nemzetegységét, mondta a Tisza párt frakció vezetője az országgyűlésben. Bujdosó Andrea úgy fogalmazott, egy államfőnek méltóságra, integritásra, empátiára van szüksége. A Fidesz nem vesz részt az új köztársasági elnök kiválasztásának színjátékában, ezt írta Németh Balázs frakció vezető helyettes a Facebook oldalán. A fideszes politikus szerint Magyar Péter kormányfő Polgár Judit személyével akarja legitimálni azt, hogy erőszakosan és méltatlan módon távolította el Sulyog Tamást. A kormány kivizsgálja Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházást. Holnap fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, valamint a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. Andy Burnham Manchester volt polgármestere lett az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután harmadik Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. A brit kormányfő szerint Nagy-Britanniának meg kell győzni a világot arról, hogy képes helyreállítani stabilitását. Villámcsapástól sérültek meg magyar túrázók tegnap az ausztriai Rax-hegységben. Az úgynevezett Rókajuk túra útvonalon közvetlenül a két fiatal férfi közelében csapott le a villám, egyikük 30 métert zuhant a becsapódás erejétől, társa fekve maradt a földön és segítséget tudott hívni. Mindketten súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Repülés a teljes kép címmel fotópályázatot hirdetett a légi közlekedés környezeti és egészségi hatásainak bemutatására a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság Felé Egyesület. A szervezők olyan képeket várnak, amelyek egyebek mellett a kerozinfüstöt, a zaj és hőterhelést, valamint a légi forgalom egyéb hatásait mutatják be. Amatőr és profi fotósok egyaránt pályázhatnak fejenként legfeljebb 5 Magyarországon készült képpel. A pályaműveket szeptember 6-áig várják. A sok napsütés mellett holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan eső, kisebb futózápor. Éjszaka 10-15, napközben 24-31 fok lesz.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánságműsorban. Várjuk kedves üzeneteiket. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu, vagy megtehetik ezt a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Komáromból Julika kérte egyik legkedvesebb nótáját, Győri Szabó Józsefet, Lakatos Antal zenekara kíséri, Tuli Tuli Tulipános Láda.

Varga János Sárbogárdon szeretné meghallgatni a következő dalt. Erdős Melindát Bihari János koncert cigányzenekara kíséri. Könnyek nélkül élni könnyebb.

nagypapájának küldi a következő dalt Aradi Júlia. Palló Imrét Bura Sándor zenekara kíséri. Cső, cső, cső, kukoricacső.

van ez ugyebár. Párizsban a madmazellek, tudjuk, oly mohón szeretnek, nélük ez vele jár. A pesti nőknél más az eset. A pesti nőcske az hű, a pesti nőcske az, ha szeret, szemében vágy és derű. Este fess a pesti nő, a kicsike száját festi, csak érte remeg. A férfi sereg, nappal stoppol portöröl, de este úgy 8:30 körül már táma megint. Taxinak int, a bárban kacér a flörtöl, és röplő rúzs van a száján. 100 éves férfi szem rögtön,

tisztelt rádiómban nem szól csak ez a dal. Már elég a hangjegyekből, slágermérgezés lesz ebből, sejhaj, csak ez a baj. A pesti utcán bárhol megyek, csak ez a sláger zenél, talán hogy folyton mérge.

0: mert ördög és angyal ő. Mert ördög és angyal ő, a nő.
1: Hegyiné Judikának küldi születésnapja alkalmából szeretettel a következő dalt Lázár Sándor. Kulcsár István ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri Te vagy nékem, azaz asszony.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Ott kívánok, Gabi vagyok. Azt az éneket szeretném magamnak küldeni. Szép a rózsám, nincs hibája. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a hívását. Dócs Péter énekel, kísér a Pannon cigányzenekar.

0: egy pár.
1: A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Kerekesné Icuk kérte a következő nótát Bihar Nagybajomból. Szalai László az előadó, Kukorica Csalán.

keresni azt a lányt, a lányok narcizázott az apám is.

0: kedves eset, de sokszor megesett, bolond, aki hűtlen párját siratja. Nem leszek én remete a magányba, beleszeretek a szomszéd lányába. Kukorica a család, akad olyan leány, kinél szívem a párját megtalálja. Nem leszek én remete a magányba, beleszeretek a szomszéd lányába. Kukorica a család, akad olyan leány, kinél szívem a párját megtalálja.
1: Bát Manastoron Ormai Andrásra soha el nem múló szeretettel, fájdalommal emlékezik felesége. Fájó szívvel, szeretettel gondol néhai férjére alsó Némediben, özvegy jobbágy Mennyhértné. Mindenkori szerettével a mai napon lennének 58 éves házasok. Vigasztaló ölelést küld Juli dédinek, Menyus, Csilla, Piroska, Robi és Martin. Szeretettel gondolunk a papára, írják. Pere János énekel, egy régi-régi dal mesél.

Egy perc elmúlt 3:30. A Dankó család tagjainak szeretettel küldi a dalt Szolnok Szanda szülősről Kati. Bojtar Imre énekel. Kimegyek a budapesti vasútállomásra.

angyalom rácsos papuján. Megéled a piros alma, le kellene szer.

0: téged öleljelek, addig, addig várom.
1: Öcsének Ferkónak küldi a következő nótát szeretettel Tokainé, Fejes Sándort Szalai Antal zenekara kíséri. Szép az élet!

Alicének köszöni a szép ajándékot, amivel meglepte és örömet szerzett minden alkalom hiány. Kebel barátnője Erdei Mari, Bács Ferenc énekel, Színek.

Barna színű álom, bíbor színű ég, zöld levél a fákon, rólad mond mesét. Sárga levelek, az ősz már közeleg.

Ládudvarra Kovács Imrének jó barátja küldi a következő nótát. Esbíró Antalt Lakatos Sándor zenekara kíséri, amikor még lányok körül settengettem.

Siposné Erzsébet Mező Peterden szeretné hallani kedvenc nótáját, Kovács Lajos Balog Albert zenekara kíséri, Három bokor saláta.

0: fák, kis angyalok. Fehér tányérra rakják, a legénynek úgy adják, kis angyalok.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Csongorád család medéből vagyok. Feleségem első halálának évfordulóján szeretném a Mindig a jók mennek el címét. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm a hívását. Alex Tamás énekel, Csak a jók mennek el.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon a falu.

0: színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Irinke néni Csongrádon szeretné meghallgatni a következő gyönyörű nótát. Gyulai Erzsébetet Berki László zenekara kíséri, Kicsi fehér meszelt szoba.

kicsi fehér mezet szoba, falon függő Mária kép, a sarokban a

Gergászné Jutka férjével együtt szeretné hallani a következő nótát, Boros Jolán énekel, kísér Lakatos Sándor zenekara, a Toronyban hét soros a Karádics.

Hajni szeretné meghallgatni kedvenc együttesétől Balatonfüreden a következő dalt. A muzsikás együttest halljuk. Nem úgy van most, mint volt régen.

következő órában a Neuton Family egyik legszebb slágere is elhangzik majd, illetve az Oltáron Fehér Lilium, gyönyörű nóta Budai Beatrix és Egri József előadásában, és egy nagy-nagy kedvenc örökzöld a Donátúton. Tartsanak velünk a hírek után is, most Hankó József zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Az énekesnő hangját akkor ismerte meg az ország, amikor nyert a 96-os Ki mit tudott. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengo együttest. Első szólólemezén olá cigány hallgatókat

0: örökség. Új sorozat minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Az országgyűlés alelnöke Hallerné Nagy Anikó veszi át a házelnöki feladatokat Forsthoffer Ágnestől. Az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a tiszás politikus látja el az államfő feladat és hatásköreit. Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása mától szűnt meg. Hallerné Nagy Anikó megbízatása az új köztársasági elnök hivatalba lépésekor hatályát veszti. A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napi rend előtti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. A miniszterelnök a márciusban lefoglalt ukrán pénzszállítmány ügyében is vizsgálatot sürgetett. A kormány kivizsgálja Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rend előtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházást. Két új főszerkesztő helyettessel bővül augusztustól a Kossuth Rádió szerkesztősége a közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként. Bogár Zsolt és Magyari Péter a rádió teljes tartalmáért felel majd, és már részt vesz az új műsor struktúra kidolgozásában. Mindketten több mint 25 éves újságírói tapasztalattal rendelkeznek. Bogár Zsolt korábban már dolgozott a Magyar Rádióban, később a HVG online gazdasági, majd belpolitikai rovatát is vezette. Magyari Péter egyebek mellett az Origo, az Index, a 444 és a Válasz online munkatársa volt. Fő profilja az oknyomozó újságírás, a belpolitika, az energetika és a külpolitika. Nem módosítani, hanem kivezetni kell a kiskereskedelmi különadót, így reagált az Országos Kereskedelmi Szövetség arra, hogy a pénzügyminiszter a szabályozás átalakításáról írt a hétvégén. Az OKS szerint a kormány tervei a jogszabály lényegét változatlanul hagyják. A legmagasabb sávban marad a 4,5%-os kulcs, ami rendkívül súlyos teher. A szövetség hangsúlyozta, a kiskereskedelmi különadó jelenleg a veszteséget is adóztatja, ami felhajtja a fogyasztói árakat. Jelentős károkat okozott egy víztölcsér tegnap a horvátországi Losnyi szigetén, két ember megsérült. A vihar két tengerparti kempingben pusztított, lakókocsik és járművek rongálódtak meg, többeket ki kellett menekíteni. Kik szigetén reggel villám csapott egy napernyőt vívő nőbe, akit újraélesztettek, majd súlyos állapotban kórházba szállítottak. Az Adria térségében ma még zivatarokra és felhőszakadásokra kell készülni. Itthon a sok napsütés mellett holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó zápor. Sokfelé megélénkül, északon időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 24-31 fok várható. Nagy tavaink vize 22-27 fokos.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-6071, használják üzenetrögzítőnket. Gulyás Antalné Ceglédről kérte egyik kedvencétől a következő dalt. Szigeti Fersé énekel, kísér Berki Péter zenekara. Megálmodtam én a héten.

Sós Margit és Párja Péter szeretné meghallgatni a Neoton örökzöldjét. A címe Emlékül.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Napot kívánok, Zsótér Jánosné vagyok, Kétegyházáról. Július 20-án leszek 77 éves. Születésnapomra szeretnék kérni egy dalt. Ezzel is emlékeznék szeretett férjemre, aki már második születésnapomon nem lesz velem. A dal címe Az oltáron fehér William. Egri József és Budai Beatrix előadásában kérném. Nagyon szépen köszönöm, és vigyázzanak magukra, sok szeretettel.
2: Isten éltesse, mi is nagyon sok szeretettel köszöntjük Önt. János Győrből egy kedves asszonynak, aki Dunakilitiből származik, nagyon várja a hívását, és küldi a dalt. Budai Beatrix és Egri József énekel, kísér Baranyai István zenekara.

Lácról Katona Sándor kérte a következő nótát. László Annit Lakatos Sándor zenekara kíséri, Illa Berek, Nádak Erek.

Sümegen Vad Józsefnét 70. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti, kíván minden jót, erőt, egészséget sógornője Marika Talján-Dörögdről, Halász Judit énekel, boldog születésnapot!

Somogyiné Szilvia Szombathelyről kérte a következő dalt, az előadók Vágó Bernadett és Miller Zoltán kísér Lakatos Miklós zenekara. Volt-e már szívedben fájdalom?

0: Tiszalökre Morvai Bálinnak édesanyja küldi a következő nótát, Szabó Szilviát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Csuka, potyka, kecsege.
1: Hol állsz, legény, hálóval a Balatonba halászott, kün a parton mellette egy kis menyecske megállott, a hálóban vitákolt a csuka, potyka, kecsege, ránézett a legénye a hamis szemű menyecske. Mosolygott is, kacsintott is feléje, a legénynek megvizsergett valamit.

Lakó Rádió kívánságműsorát hallják, 3 perc múlva 5:30 lesz. Dóri Róbertné szeretné hallani a következő nótát Kisvárdán. Tekeres Sándort, Lakatos Antal zenekara kíséri, Kerek ez a zsemje.

A következő kedves örökzöldet unokájának, Larának küldi. Török mama Budakesziről, Zárai Márta és Vámosi János énekel, Csiripelő madarak.

folytatjuk a kívánságműsort. Drága édesanyjukra Kovács Antalnéra, aki már 8 éve nincs közöttük, emlékezik szeretettel, fáj 20 évvel, lánya Erzsébet, unokája Tünde és párja Zoltán, Pisti és felesége Témea, dédunokája Krisi. Tarnai Kis László énekel, anyámról álmodtam.

csobogó sejemben. Néked csak a ringrony jutott, meg a sok gond keserűség világ életedben. Édesanyám, drága

őrzöl kezedben, emeld fel, villancsd felém, hisz ezekben a bús napokban kell a fény, úgy kell a fény. Ne fordulj félre, engedd, hogy nézzelek, s míg arcod issza,

Pápai Istvánnak felesége kérte Gyuláról a következő dalt, Csanádi Györgyöt, Ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, ezt a kerek erdőt járom én.

Kisúj szállásról Pap Gáborné kérte édesapjának a következő nótát. Fejős Jenőt Lakatos Miklós zenekara kíséri. Kecskeméti gyerek vagyok.

0: a kislány, Kecskeméti Nóta zsenőt szeretne. Ha a Tisza meg a Duna piros rózsát teremne. Minden szőke van a kislány, Kecskeméti Nóta zsenőt szeretne.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: A napot kívánok, Földi Máté vagyok, és Helvéciáról szeretnék küldeni egy számot nagymamámnak, Földi mamának, méghozzá Demjén Ferenctől a szerelem vonatot szeretném kérni. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
3: Köszönöm a hívását, Demjén Ferenc énekel.

0: szállás.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

0: Ez Fénes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Szentesről Monariné Julika kérte a következő dalt. Lovas Lajost Bura Kovács Andor zenekara kíséri, Vígan csipegeti rügyhajtását az ágon a veréb.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Ma is 5x-szor néhány remek dallal még tartoz a meleknek. A műsor végéig Nánásiné Gabi kérte a következőt. Újvári Marikát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Nincsen abban semmi szégyen.

Berettyószentmártonban Jakó Sándorné Emikének nagyon sok szeretettel kíván boldog névnapot, minden jót. Ártánról Marika, Kovács Tiborné is ezt a dalt kérte, Kovács Erzsé énekel, a Donát úton.

időnként fölemlegetem, hogy mennyire érdemes a Dankó Rádió Facebook oldalára rákeresniük, hiszen szinte óránként valami új zenés tartalommal találkozhatnak, tényleg érdemes megnézni. 242 ezer ember követi ezt az oldalt, nyilván nem véletlenül. Kerezsi Antalnék érte a következő nótát Lente Lajostól, három kunyhó nem falu.

0: a kiskapó viharba.
1: Egy csodás nóta királynőtől hagytam egy felvételt a műsor végére. Patai Sándorné Kabáról azt a nótát kérte, amelyet még édesapjától hallott nagyon régen. Kovács Apollónia énekel. Zsuzsi néni nagyot tüzelt.

És ezzel a remek hangulatú nótával véget is ért a mai kívánságműsor. Holnap folytatjuk, majd 2-kor számítok önökre, akkor is. A hírek után Popovics László műsora következik, amelyben ma Erzséke, András és Csaba szólal meg. Tudják, egy nóta, három élet, ez a nagy sikerű új rovat címe. A kívánságműsort ma is Nemesnyiki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, Farogó Judy István játszik. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra holnap!

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Illés Anna. A kormány kivizsgálja Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatást, adókedvezményt, gyorsított engedélyt és közpénzből finanszírozott beruházást. Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára nemzetbiztonsági vizsgálatot kezdeményezett ez a volt külügyminiszter BYD-nál betöltött új munkahelye miatt. A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. A miniszterelnök a márciusban lefoglalt ukrán pénzszállítmány ügyében is vizsgálatot sürgetett. Az országgyűlés alelnöke, Hallerné Nagy Anikó veszi át a házelnöki feladatokat Forsthoffer Ágnestől. Az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a tiszás politikus látja el az államfő feladat és hatásköreit. Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása mától szűnt meg. Hallerné Nagy Anikó megbízatása az új köztársasági elnök hivatalba lépésekor hatályát veszti. Az iráni forradalmi gárda ismét támadást intézett olyan kuvait és bahreini támaszpontok ellen, ahol amerikai katonák állomásoznak. A bahreini belügyminisztérium felszólította a lakosságot, vonuljon biztonságos helyre. A kuvaiti hadsereg pedig megerősítette a támadás hírét, hozzátéve, hogy drónokat és rakétákat semmisített meg. Az iráni elnök kijelentette, teljes körű háborúban áll az Egyesült Államokkal. Tengeri blokkádot hirdettek Szaúd-Arábia ellen a jemeni húszik. Az Irán barát lázadók azzal indokolták a lépést, hogy korábban támadás érte az ellenőrzésük alatt álló szannai nemzetközi repülőteret, amiért a szaúdi erőket tették felelőssé. A blokkád újabb nehézséget jelenthet Szaúd-Arábiának, amely a királyság keleti olajmezőiről a Vörös-tenger partján véget érő olajvezetékekkel ellensúlyozná a hormuci szoros lezárása miatti fennakadásokat. Itthon holnap kezdődik a 39. Nemzetközi Muzsikus Tábor és Művészeti Fesztivál Balassagyarmaton. A 10 napos rendezvényen 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt, akiket neves zeneművészek oktatnak. A programban szakmai beszélgetések, hangversenyek és előadói verseny is szerepel. A fesztivált július 30-án záró koncerttel fejezik be. Több útszakaszt is lezárnak ideiglenesen holnap a Puskás Aréna környékén este 6:30-12 között. Ebben az időszakban változik több busz és trollibusz útvonala is. A BKK a közösségi közlekedést javasolja. A megszokottnál sűrűbben jár majd az M2-es, az M4-es, valamint az 1-es villamos. A sok napsütés mellett holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, éjszaka 10-15, napközben 24-31 fok valószínű.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: majd az meg még osztal.
1: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ezen a nyáron egy új sorozattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
2: Hát édesapám, édesanyám, tulajdonképpen ők határozták meg, hogy ma ilyen ember vagyok, amilyen, ugye a nagyszülőkön kívül, hiszen a legtöbb időt gyerekkorban velük töltöttem.
1: Csaba lesz majd a vendégünk, ő is mesél, ugyanúgy, mint másik férfi hallgatónk, András.
3: Biológiát, kémiát is tanítottam, és amikor kellett, földrajzot is. És orosszal kezdtem, hogy pénzt keressek, egy évig orosz tanítottam az érettségi után, hogy pénzt keressek, hogy ne vigyenek katonatiszti iskolába, már akkor soroztak be, és mondták, hogy odavaló vagyok, még jó erőben voltam akkor.
1: És egy hölgyet is vendégül látunk majd, őt úgy hívják, hogy Erzsike.
4: Rengeteget dolgoztunk, mi voltunk a gyerekek, akik besegítettünk neki a határi munkába is, meg otthoni munkába is, még otthon voltunk, még iskolások voltunk, mert mikor kikerültünk az iskolából, akkor már a TSZ-be adtak ilyen pátolótagságot.
1: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely újra felidézi hallgatóink életének fontos pillanatait, galambszívet örököltem az édesanyámtól. Ezt hallgatjuk tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Csaba van velünk a vonalban. Galambszívet örököltem az édesanyámtól. No, hát milyen emlékei vannak az édesanyjával kapcsolatban?
1: Hát édesapám, édesanyám, tulajdonképpen ők határozták meg, hogy ma ilyen ember vagyok, amilyen, ugye a nagyszülőkön kívül, hiszen a legtöbb időt gyerekkorban velük töltöttem. Ők voltak számomra a minta, a példakép.
0: Igen.
1: Nem voltunk tehetős család, viszont arra büszke vagyok, büszke voltam akkor is, hogy mindig tisztán jártunk testvéremmel, öcsémmel. Mindig jó tanulók voltunk, és szeretetet, őszinteséget, becsületet tanultunk, láttunk a szüleinktől. Ez nagy mértében meghatározta a gyerekkorunkat, és jó hatása volt a felnőtt korunkra is. Ugye a szüleim által mi beköltöztünk abba a faluba, ahol laktunk, és mai napi büszkeséggel tölt el, hogy édesapám is, édesanyám is köztiszteletben álló ember lett, volt a faluban, elfogadták, és mai napig is szeretettel gondolnak rájuk. Uh-huh.
0: Egy kicsit koncentráljunk az édesanyjára, jó? Ugye egyrészt említette, hogy köztiszteletben álló hölgy volt ő is. Mivel foglalkozott egyébként?
1: Hát édesanyám sokáig háztartásbeli volt, az akkori idézőjelben divatnak megfelelően. Édesapám egy gépakatosként dolgozott, majd édesanyám is, mikor nagyobbak voltunk, kirepültünk otthonról, elhelyezkedett. Először egy húsboltban dolgozott, majd egy ápész élelmiszerboltba került, és annak lett a vezetője, később eszemélyes boltként vitte, onnan megy nyugdíjba.
0: A galambszív az az édesanyja, amit ugye örökölt tőle, ez mennyire volt jellemző az édesanyjára? Az az igazi tyúkanyó típus volt?
1: Igazi gyúkonyó típus, igazi anyatípus, tele gyengétséggel, szeretettel, amit kaptunk tőle, és tulajdonképpen neki köszönhetjük az öcsémmel, hogy amit elértünk az életben, azt el tudtuk érni, és mindig jó szívvel gondolunk rá vissza.
0: Akkor hallgassuk meg a dalt az emlékére, jó? Galambszívet örököltem az édesanyámtól, ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, Csaba kérésére.
2: Galamb

Egy nóta, három élet. Galambszívet örököltem az édesanyámtól. A dalt majd az óra vége felé teljes egészében is lejátsszuk, de addig még két hallgató is mesél erről a felvételről. András és Erzsike. Ők jönnek tehát hamarosan itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. András a vonalban, Galambszívet örököltem, a dal, amelyet hallgatunk hamarosan. Az édesanyja a téma, gondolom, ugye?
1: Is.
0: Is? Uh-huh.
1: Mert hogy még... édesanyám is.
0: Értem, mind a kettőjük. Mert mind a kettőjüktől Galambszívet örökölt, úgy érzi?
1: Azért, mert benne van az édesapám is tovább a dalban. Benne van. És a nótás kedvet örököltem az édesapámtól. És édesanyámtól a Galambszívet. Az uh-huh. egy nagyon szép dal. Én sokszor hallgatom őt.
0: Csörög a telefonja?
1: Nem, kinyomtam már.
0: Aha.
1: Valaki olyan... Németország, egy volt tanítványom hívott Németországba.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy ez olyan volt, mintha videóhívás lenne. Németországban egy volt tanítványa, mert hogy András mit tanított? Megkérdezhetem?
1: Jó, hát ez bonyolult, kedves László. Azért, mert én biológiát, kémiát is tanítottam, és amikor kellett, földrajzot is. És orosszal kezdtem, hogy pénzt keressek, egy évig orosz tanítottam az érettségi után, hogy pénzt keressek, hogy ne vigyenek katonatiszti iskolába, mert akkor soroztak be, és mondták, hogy odavaló vagyok, még jó erőben voltam akkor, nem voltam, akkor fiatal ember voltam, 18 éves. És aztán az történt, hogy pénzt kerestem, és akkor mentem Kolozsvárra felvételizni, és akkor a katonaságot az egyetemmel együtt kellett elvégezzek. Minden héten egy nap katonaság volt.
0: Igen.
1: És úgy lettünk alhadnagyok, nem mondom románul, mert ez Kolozsváron történt, ugye is, Erdélybe.
0: Igen. Na, visszatérhetünk egyébként az édesanyjára és az édesapjára, ugye a dal kapcsán. Mondta, hogy nótás kedvű volt az édesapja, az édesanyjától pedig Galambszívet örökölt. Milyen emlékei vannak még a gyermekkorából?
1: Rengeteg emlékem van. Csak azt akarom elmondani, hogy édesanyám 42 éves korában meghalt, három évig betegeskedett, mert megoperálták rákkal, és elvitettük Brassóba, ahol még volt olyan klinika, ahol rádium sugarat kapott, hogy kivették ugye a belső női szerveket, és sugarat kapott, rádium sugarat, és volt vásárhelyen is, ott pedig röntgen sugarat kapott, de ezek mind későn voltak.
0: Igen.
1: Későn voltak, már sokkal korábban kellett volna. Az utolsó pillanatig dolgozott, hogy ősz volt már, és ugye állandóan problémája volt a vérzéssel. És aztán nem ment, ha kellett rózsabogyót szedni, hogy főzzenek hecseli lekvárt. Uh-huh. Tehát, és csak akkor ment, és akkor aztán nagybátyám nem engedte tovább, aki ugye ő ilyen tanárember volt, és pap is, ugye, mert Ferenc rendi szerzetes volt, és akkor elvitte az orvoshoz, és az orvos már nem engedte haza. Úgyhogy én kellett hazaszaladjak, ugye akkor még 12 éves voltam, első gimnazista, hogy hozzak valamiket, amiket a kórházba kell, mert másnap már operálták, olyan súlyos volt az eset. Három évig betegeskedett a nővérem, inekciózta, és
0: hát jó sokáig ápolták. Emlékezzünk a dallal akkor az édesanyjára és az édesapjára, jó? Galambszívet örököltem. Ez jön tehát András kérésére itt a Dankó Rádióban.

mutat a hőmérője. Várad is zajlik, és fázik, és melege is van tőle. Ott bent a szíve körül 100 fokot mutat a hőmérője. Dörmög az öreg apánk, szígyja.

0: fekete tengerből. Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Erzsike a vendégünk. Galamb szívet örököltem az édesanyámtól. Ezt a dalt fogjuk meghallgatni mindjárt. Hát hogy emlékezik vissza az édesanyjára?
2: Hát anyukám egy csodálatos asszony volt, összetartotta nagyon a családját, és rengeteget dolgoztunk, mi voltunk a gyerekek, akik besegítettünk neki a határi munkába is, meg otthoni munkába is, még otthon voltunk, még iskolások voltunk, mert mikor kikerültünk az iskolából, akkor már a TSZ-be adtak ilyen pártoló tagságot, és akkor az apukám nevében dolgoztunk, de a mi nevünkre kaptuk a fizetést.
1: Uh-huh.
2: Úgyhogy sok mindent kellett segíteni, ugye akkor, hát hogy mondjam, TSZ-be dolgoztunk, és földművesek munkáját csináltuk, répát egyeltünk, mákot, meg kukoricát kapáltunk, napraforgót, dohányt, mindenféle ilyen növényeket termelt a TSZ, és akkor kimérték így terciákba, és akkor mindenkinek meg kellett azt a darab földet munkálni, amit kibírtak.
1: Hány évesek voltak ekkor?
2: Hát én már akkor nagyobb bocska voltam, olyan 10-12 éves.
1: Uh-huh. És hányan voltak testvérek?
2: Mi négyen voltunk testvérek, négy lány, én voltam az öregebbik. Hmm.
1: Akkor volt segítség az édesanyjának és az édesapjának is, ahogy
2: igen,
1: hallom.
2: Igen.
1: Hát akkor hallgassuk meg a dalt, visszaemlékezve ezekre az időkre. Erzsike kérésére forog tehát a galamb szívet örököltem az édesanyámtól. Legfőképpen ugye az édesanyjára emlékezünk most, igen, ezzel a dallal.
2: Igen.

város élet szerelem, nincs se banná, semmi sem a világon. Amikor a csókja itt ég a számon, egyik után a másikat kívánom. Város élet szerelem, nincs se banná, semmi sem

0: Város élet, szerelem, nincs sem annál semmi sem a világon. Amikor a csókja itt ég a számon, egyik után a másikat kívánom. Város élet, szerelem, nincs sem annál semmi sem a világon.
1: Ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig nyári rovatunk, az Egy Nóta Három Élet, Csaba, András és Erzsike beszéltek ugyanarról a magyar nótáról, hiszen ez a lényeg ennek a rovatnak, hogy kiválasztunk minden nap egy magyar nótát, és három hallgató osztja meg a dallal kapcsolatos emlékeit, érzéseit. Ma a Galamb szívet örököltem az édesanyámtól című felvételt vesézgettük egy kicsit részletesebben. Csaba, András és Erzsike jó voltából tehát. Holnap is lesz majd három hallgatónk, Zsuzsa, Marika és János. Hogy melyik dalról fognak beszélni, az majd holnap derül ki 17 óra után. Én megköszönöm a megtisztelő figyelmet azzal, hogy várom már is Juhász Katalint, tudta-e népzenei szótár, hamarosan jön tehát, utána pedig Egri József, és a Túl az Óperencián szól a Dankó Rádióban. Popovics László vagyok, találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Illés napján. A bibliai elbeszélés szerint az ószövetségi prófétát tanítványa Elizeus szeme láttára tüzes szekérrel ragadta égbe az Úr. Illés kultuszát hazánkban elsősorban az ortodox és görögkatolikus honfitársaink ápolták. Hivatalos tiszteletében a próféta történelmi személyiség jegyei az uralkodók. Őt tekintették a szerzetesség atyának. Népünk Illésben az égi háborúk kirobbantóját látta. Gyimesben így meséltek. Illés örökké érdeklődött a többi szentektől, hogy mondják meg, mikor lesz az ő neve napja, hogy lőjön akkor nagyokat, de a többiek letagadták. Illés azonban valahonnan megtudta, mert ezen a napon nagyokat szokott lőni. Hogy milyen lesz az időjárás Illés napján, most az adás felvételekor nem tudhatom, de az biztos, hogy az eső mindenképpen jól jönne, csak a vihar nem hiányzik. A hét másik nevezetes napja július 22-e, a Nándorfehérvári Diadal emléknapja. 1456-ban ezen a napon a Nándorfehérvárt, vagyis a mai Belgrádot védő magyar seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mehmed török szultán hadaira. Hunyadi János és harcostársai, rokonai emlékezete nálunk inkább mondákban, a balkáni népek folklórjában viszont számtalan hősénekben maradt fenn. A sokféle néven emlegetett törökverő Hunyadi épp oly népszerű alakja volt a délszláv hősénekeknek, mint Králjevics Márkó, Vukasin szerb király fia, akiről szintén egész hősének ciklusok szólnak. A hunyadi énekek között egyaránt találunk Szibinyányi Jankó születéséről, betegségéről, házasságáról, Brankovics György általi foglyulejtéséről, a Várnai és Rigómezei csatáiról és haláláról szólókat. Az énekmondók a hősöket gyakran ábrázolták mitológikus környezetben, természetfeletti lényekkel, például tündérekkel együtt. A most következő makedón énekben Jankót édesanyja faggatja titokzatos éjszakai kilovaglásai céljáról. Hősünk végül kiböki, hogy éjjelente tündér szeretőjét látogatja, aki megeskedte, hogy erről nem szól senkinek. Nagy László fordításában most magyarul hangzik el az ének a Carmina Danubiana nevű együttesünk 2008-ban készült a hunyadiaknak emléket állító lemezéről.

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Az énekesnő hangját akkor ismerte meg az ország, amikor nyert a 96-os Kimit tudod. Később férjével, Rostás Mihály Mazsival alapította meg a Romengo együttest. Első szólólemezén Olá cigány hallgatókat

0: Rostos Mónika koncertje férjével, Rostás Mihály Mazsival, Adankó Rádió világzenei műsorában, pénteken 23 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza párt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte Magyar Péter Facebook oldalán. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény is. Sulyog Tamás szombaton írta alá az alaptörvény 17. módosítását, ezzel július 20-án 0 órától megszűnt a köztársasági elnöki mandátuma. Tegnap a Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgári Juditot kérjék fel és válasszák meg államfőnek. 2 új főszerkesztő helyettessel bővül augusztustól a Kossuth Rádió szerkesztősége a közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként. Bogár Zsolt és Magyari Péter a rádió teljes tartalmáért felel majd, és már részt vesz az új műsor struktúra kidolgozásában. Mindketten több mint 25 éves újságírói tapasztalattal rendelkeznek. Az Egyesült Államok továbbra is nyitott a diplomáciai megoldásra Iránnal, de Teherán felrúgta a korábbi megállapodást, közölte az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio szerint Irán nem tartja tiszteletben a Hormuci szoros szabad hajózásáról szóló egyességet, ezért folytatják az iráni katonai létesítmények elleni csapásokat. A külügyminiszter hangsúlyozta, Washington kész tárgyalni, de Irán tettei alapján hozza meg döntéseit. Közben ismét Kuvait és bahreini amerikai támaszpontokat támadt az iráni forradalmi gárda. Az iráni elnök kijelentette, teljes körű háborúban áll az Egyesült Államokkal. 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár. Egyebek mellett régi hírlapok, könyvek, kéziratok, kották, fényképek és a Magyar Távirati Iroda 1945 és 1987 közötti hírei váltak elérhetővé. A kópia felületén megtalálhatók egyebek mellett Erkel Ferenc István király című operájának kottája, Kurták György kéziratai, Jókai Móra Jövő század regénye című művének kézirata. Görögországban eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől. A döntést azzal indokolták, hogy egyre több az olyan roller baleset, amiben fiatalok, gyerekek érintettek. A ma benyújtott törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező baleset biztosítást is magában foglalja. A javaslatról holnap szavaz a görög parlament. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás itthon. A szakemberek földi, biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar vármegyében lehet számítani. Marad a kellemes nyári idő, a sok napsütés mellett holnap csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futó, zápor, sokfelé megélénkül megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 24-31 fok várható.
2: Túl az óperencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

Várunk Friderika rád, énekelte Andor Éva, Lehár Ferenc Friderika című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes hétfőestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk ma is! Műsorunk fókuszában az 1965-ben bemutatott Szerelmes biciklisták című film áll. Ám mielőtt elkezdenénk mesélni róla, hallgassuk meg Fényes Szabolcs és Békefi István Régi nyár című operettjéből a Van-e szerelmesebb vallomás című dalt Ilosfalvi Róbert előadásában. Majd ezt követően Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből csendül fel a jól ismert dallam, mégpedig a Ringóvállú Csengeri Violám, az előadók Budai Beatrix és Faragó András. Kísér Johann János és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Óferencián, a Dankó Rádióban. A Szerelmes biciklisták című film fiatalos csínyek, felnőttes csalódások és nyári kalandok történetéről szól, amely végigkíséri hőseit a Balaton mentén, egyik nyaralóhelytől és egyik lánytól a másikig. A történet három fiatal emberről szól, akik közül András, friss diplomás tanár, akit Orbán Tibor játszott. Az utolsó szabad nyarán öccsével, Bencével, akit Uri István alakított, és barátjával, a filozófikus hajlamú, festőnek készülő Alberttel, aki nem más, mint Tahitott László, biciklitúrára indul Budapestről a Balatonra. Megismerkednek Eszterrel, akit Káldinóra játszott, aki megtetszik Bencének, de András kérésére a fiatalabb fiú háttérbe húzódik. Eszter az apjával, Vetró tanárúrral és nagyanyjával a balatonfüredi villájukban tölti a nyarat. Egy esti buliban András udvarolni kezd Eszternek. Másnap tovább indulnak, és csak később Tihanyban találkoznak újra a lányjal, aki komolyan veszi Andrást. Ám ő ekkor már elutasító vele szemben. Közben Albert Julikával, egy tihanyi vendéglő konyhalányával flörtöl, akit Román Kati játszott. András pedig régi egyetemi szerelmével, Rozival találkozik, akit Dőri Virág alakított, aki még mindig vonzódik hozzá. Később András visszatér, hogy szerelmet valljon Eszternek, ám ekkor már a lány utasítja vissza őt. Miközben közeledik a nyaralás vége, András helyzete egyre reménytelenebbé válik a szerelem terén. Most pedig következzen a film nagy slágere, Fényes Szabolcs és Bacsó Péter szerzeménye, Te szeres legalább. Itt most Mikes Éva előadásában. Túl az Óperencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Egri József. A szerelmes biciklisták egy 1965-ben bemutatott fekete-fehér játékfilm, amelyet Bacsó Péter írt és rendezett. Operatőre Illés György volt. A Balaton környékén forgatott alkotás az 1960-as évek fiataljainak útkeresését, mindennapi problémáit és a felnőtté válás kihívásait állítja a középpontba. A film zenéjét Fényes Szabolcs és Cseh Tamás szerezte. A filmben elhangzik a Te szeress legalább és a Táska Rádió című dal is. Akkor most jöjjön a Táska Rádió című dal. Fényes Szabolcs és Bacsó Péter slágerét az Illés együttes adja elő. Danko Rádió.

0: Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Magyar Ifjúság 1965. november 13-ai számában jelent meg egy cikk a Szerelmes biciklisták című filmről, melyből most egy rövid részletet idézek. Hitelesen és érdekesen mutatkoznak be a történet hősei, akiket elismerésre méltóan megválasztott és stílusosan irányított főiskolás és amatőr fiatalok elevenítenek meg. A szépen fényképezett táj Illés György munkája, és a kellemes kísérőzene hangulati elemei fogják közre a kispénzű, nagy étvágyú ifjú turisták humoros kalandjait. Az atmoszféra teremtése nem lehet panasz. Eddig tartott az idézet. És akkor most következzen még egy dal a filmből, Gara György dalát, maga a szerző énekli. Ha volna valaki. Túl az Operencián.
1: Egyedül járok köztetek, kik párosan jöttetek. Mosolygok, mondok szavakat, néha a hangom elakad. Nehéz a magánosok éje, sápadtan alszanak, mint eldobott kődarab. Mit elrejt a holt tavak zöld színméje.

klöbbe, többe, orfejú volt a tanyám, az ám, itten a sorsom zordul, megfordult. Nincs itt a liszt,

Kedves hallgatóink, nagymama voltam len a földön. Énekelte Pártos Erzsi, Kishegyi Árpád és Malecki Oszkár, Jakobi Viktor és Martos Ferenc Jánoska című operettjéből. Zenei kirándulásunk folytatásaképpen most következzék Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékából, az Egy rózsaszál szebben beszél című dal Peller Károly előadásában. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Gyönyörű helyszínen, a Szarvasi Vízi Színház egyedülálló vízi színpadán 2026. július 25-én láthatja a közönség a Kaktusz Virága című zenés végjátékot Tarsoly Krisztina rendezésében. A klasszikus bohózatból készült előadás a szerelem, a félreértések és a kegyes hazugságok mulatságos történetét tárja a nézők elé sok humorral, váratlan fordulatokkal és szerethető karakterekkel. Jó szórakozást kívánunk! Most pedig fogadják szeretettel a darabban is elhangzó nagy slágert, Vojt Ági és Bodrogi Gyula előadásában. Jamaikai trombitás. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunk főszereplője Kövecses Béla, operaénekes, érdemes művész, tenorista, magánénekes lesz. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra, Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Illés Anna. Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza párt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte Magyar Péter Facebook oldalán. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ezt hívják képviseleti demokráciának, és ezt írja elő a jelenlegi alaptörvény is. Sólyog Tamás szombaton írta alá az alaptörvény 17. módosítását. Ezzel július 20-án 0 órától megszűnt a köztársaság elnöki mandátuma. Tegnap a Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben azt javasolták, hogy Polgár Juditot kérjék fel és válasszák meg államfőnek. Az Egyesült Államok továbbra is nyitott a diplomáciai megoldásra Iránnal, de Teherán felrúgta a korábbi megállapodást, közölt az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio szerint Irán nem tartja tiszteletben a Hormuci szoros szabadhajózásáról szóló egyességet, ezért folytatják az iráni katonai létesítmények elleni csapásokat. A külügyminiszter hangsúlyozta, Washington kész tárgyalni, de Irán tettei alapján hozza meg döntéseit. A Hormuci szoros teljes újranyitását és a közel-keleti harcok azonnali beszüntetését sürgetik a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségének külügyminiszterei. Közleményük szerint a közel-keleti feszültségek a kereskedelmet, az energiapiacot, az ellátási láncokat, a mezőgazdasági termelést, valamint az energia- és élelmiszerbiztonságot is veszélyeztetik. Ezért a hajózás és légi közlekedés biztonságos, akadálytalan helyreállítását szorgalmazzák a Hormuci térségben, ahol a háború előtt a világ olajszállításának mintegy 20%-a haladt át. Itthon szerdától újabb támogatásra pályázhatnak az aszály miatt veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csak nem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. Ökológiai lábnyom kalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás a cégek működési és számviteli adatai alapján megmutatja, mely területeken a legnagyobb a környezetterhelésük, és hol érdemes változtatniuk. A kalkulátort kifejezetten a magyar mikro, kis és közepes vállalkozások sajátosságaira fejlesztették, és a fenntarthatóság mellett a működési költségek csökkentését is segítheti. 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízirendőrök, tájékoztatott a Somogy megyei rendőrfőkapitányság. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. Egy 50 éves férfi matracával elsodródott, őt a parttól 4 kilométerre kellett kimenteni. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Marad a kellemes nyári idő, éjszaka 10-15, napközben 24-31 fok valószínű.
0: Húsz csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Nótás kedvű volt az apám. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Fejes Imre és Verebes Károly hallgatójával. Már is kezdjük mai húscsök prímásunkat itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk a következő egy órában, ha tehetik. A nótát nem sokára Karcagi Nagy Zoltántól és Tordai Zoltán zenekarától hallgathatjuk meg. Egy felvételről, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült még 2022. augusztusában. Utána archív felvételről egy megzenésített Petőfi Sándor vers következik, Szabadi Frank Ignác dallamait Pallu Imrétől és Kozák Gábor József zenekarától halljuk. Befordultam a konyhára. Majd a házunk tetején címmel Erdélyi Mihály csárdása következik, Farkas Rozikát Johann János és zenekara kíséri majd. Kellemes rádiózást kívánok!

hiszed el. Ez a címe Kovács Magda és Zé Horváth Gyula hamarosan hallható frissének. Csala Judit lesz a dal előadója, akit azonban megelőz még Kalina Enikő, Dócs Péter és ifjabb Sárközi Lajos zenekara. A művészektől két dalt is meghallgathatunk, most kezdődik a tánc, és ráérünk még Korán van hazamenni címmel. Egy hallgatóval kezdünk azonban, köztünk nagyra nőtt az árnyék, már is Kalmár Magda énekel Sárközi Béla zenekarával.

mai húscsak prímásunkat egy révfülöpi, egy jászszentlászlói és egy budapesti Dankó klubos felvétellel folytatjuk. A 2025-ös esztendő Magyar Nóta díjasa, Farkas Rozika, nem sokára Ejzeman Mihály és Szilágyi László csárdását dalolja Berki Péter zenekarának társaságában. Rózsa, rózsa, bazsa rózsa. Miért hittem a szavának címmel Sándor Jenő és Kellér Dezső andalgójára is sort kerítünk. A 2018-as felvételről Gáspár Annit halljuk és Johann János együttesét. Most azonban jöjjön még Budai Beatrix, akinek Nyári László együttese játszik, Keresztes Mihály és Pásti Vilmos hallgatójában. Az én jó apámnál nincs jobb a világon.

0: Milyen a zenekar?
1: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Magyar Zene Rádiójával tartanak, köszönet érte. Ez pedig benne Húscsak Prímás című egyórás zenei összeállításunk, amelyet már is egy hallgatóval folytatunk, megriadta Cifra Ménes. Mátyás Tibor Prímás, Jónás Géza zenekarának élén muzsikál, Kolostyák Gyulának zenélnek a művészek Solti Károly és Agyagfalvi Hegyi István dalában. Utána pedig jön az Anyós Nóta Nógrádi Tóth Istvántól.

0: Dankó Rádió. Körmenden FM 103,6. A Magyar Zene Rádiója.
1: Volt nekem egy igen kedves barátom, jaj, de nagyon szerette a családom. Igen sokat törődött más bajával, hát elvitte a feleségem magával. De igen sokat törődött más bajával, elvitte a feleségem magával. Áldjon meg az Isten érte, barátom, hogy ilyen nagyon szeretted a családom. Nem is gondolnék én te rád haraggal, csak az anyósom is vitted volna magaddal. De nem is gondolnék én te rád haraggal, csak az anyósom is vitted volna magaddal.
2: Jaj, annak jaj, aki szívből szeret, és repül a szán. Ezzel a két nótával folytatjuk. Mérti Nándor dalát majd Benedek Fikatarin énekli, és a Rajkó zenekar játsza el. Még Dankó Pista csárdását itt és most Kovács Apollónia dalolja.

én is hittem egyszer. Jaj, de szép kék szeme van magának. Hely, aki a csókot sose kóstolta, és csendül a nóta. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Kéler Béla és Adorján Sándor szerzeménye nem sokára Zalatót Erzsébettől hangzik el. A csárdást Szerdahely János és Bakai Zsuzsa írták, Jenei Gábor pedig elénekli Bangó János és zenekara társaságában. Tarnai Kis Lászlótól halljuk majd Kisangyal Ernő andalgóját, Gáti Páltól pedig a Hallgatót, mely Ifjabb Magyar Imre és Kodai László szerzeménye. Már is Miskolci Balogh Zoltán és zenekara muzsikál. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült.

soha se lesz jó dolga. Hely, aki a nótát sose kedvelte, annak bizony soha se volt jó kedve. És akinek nótát sose húztak még, annak ez a huncut ég.

ahol zúg az a négy folyó. Kis Attila Andortól hallgathatjuk, valamint Lakatos Miklós együttesétől, Kis Angyal Ernő és Szakács László hallgatóját. Aztán Búzaföldön dűlő úton megy a lány címmel, Serli Lajos andalgóját Simon Boglárka énekli, a művésznőnek pedig ifjabb Berki Béla zenekara játszik majd.

ez volt már a Húscsak Prímás. Kedves hallgatóink, eljött a búcsú ideje. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy velünk tartottak. Remélem, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádió társaságában. Maradjanak még, ha kedvük és idejük is engedi. A mai Húscsak Prímás utolsó felvételére kerítünk sort. Tordai Zoltán és zenekara jó voltából. Szól Fráter Lóránd dala, a Mit susog a fehér akác. Viszont hallásra, Morvai Noémit hallották.

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A Saknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak mindazt, amit Magyarországért tett, és bízik abban, hogy a jövőben is számíthat rá. Az egész Tisza frakció és sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, kormánybiztos. Hozzátette, szomorúan tudomásul veszi és megérti a Saknagymester döntését. A Fidesz szerint Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta azzal, hogy nem vállalta el a köztársasági elnöki pozíciót. Bóka János, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese úgy fogalmazott, a kialakult méltatlan helyzetért a felelősség Magyar Pétert terheli. A KDNP frakció vezetője a miniszterelnök első látványos kudarcának tartja, hogy Polgár Judit Saknagymester mégsem vállalja a köztársaság elnöki jelöltséget. Rétvári Bence szerint az ezzel kapcsolatos társadalmi egyeztetés komédiába fulladt, és csak tovább csorbította az eljárás hitelét. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak az aszály miatt veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár. Egyebek mellett régi hírlapok, könyvek, kéziratok, kották, fényképek és a magyar távirati iroda 1945 és 1987 közötti hírei váltak elérhetővé. A kópia felületén megtalálhatók egyebek mellett Erkel Ferenc István király című operájának kottái, Kurták György kéziratai, Jókai Mór a Jövő század regénye című művének kézirata. 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízirendőrök. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott száposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. Marad a kellemes nyári idő, sok napsütés mellett holnap csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet futózápor. Éjszaka 10-15, napközben 24-31 fok várható.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! A Szilágysági Kanalas Imre és zenekara felvétele indította Táncházban című műsorunkat, s a következő percekben is egyre délebbre haladva a vidék román tánczenéjéből mutatok néhányat. A magyarországi románok tánc és zenei hagyományban gazdag egyik faluja Elek, az idevaló dallamokból a Rozsdamaró zenekar muzsikál. Utána a mékeréki híres prímás Kovács Tivadar és zenekara játszik bihari román táncokat. Az ország déli felének és a határ túloldalának a Párciumnak román táncdallamaiból aztán ismét a Rozsdamaró zenekar összeállítását hallhatják, akik egy párciumi, kisjenői román prímásnak, Krisán Joannak, becenevén Cinke, azaz románul Picigáj állítottak emléket most következő csokrukban.

A Szamosújvár melletti Ördöngös füzes zenéje szól Táncházban című műsorunk további részében. Az első felvételen szintén a Rozsdamaró zenekar muzsikál, az énekes Polgár Lilla, majd két eredeti felvétel következik, Réti Ilona énekel, s aztán Kisláposi András fúj egy ritka fogásolást furujáján.

0: Kinek gondja legyen. Nékem is volt édesanyám, de már nincs, mert elvitte a szegedi nagyárvíz. 3 éve, hogy a vizet halászom, édesanyám kendőjét nem talál.
1: Te kinyalasztod?

ismét furulyán hallhatunk ördöngös füzesi dalokat, de már nem egy eredeti felvételről, hanem a Táncház Népzene album 2003-ban megjelent kiadványáról, melyen

kedves hallgatóink, maradunk Ördöngös Füzes remek dallamainál, melyek nem véletlenül oly népszerűek a táncházasok körében. A Fonó Budai Zeneház táncházában rögzített lakodalmi muzsika, cigánytánc, csárdás és zsidótánc zárja ma esti népzenei műsorunkat. Muzsikál Ökrös Csaba, Horsa István, Fekete Antal Puma, Árendás Péter, Havasréti Pál, valamint Jékeli Gáspár Pikó, az énekesek Nyitrai Marianna, Havai Viktória, Agócs Gergely és az Illangó énekegyüttes lányai. Remélem, sok hallgatónk együtt énekli majd ezeket az igazi táncházas lágereket a zenészekkel. Én a felvétel előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Indul a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Esténként 9-től éjfélig színes világzenei csokrot nyújtunk át hallgatóinknak a Dankó Rádióban, melyben ma este például meghallgatjuk a Bubba Marra magyar verzióját a Budapest Bárral és Lovasi Andrással, megismerkedünk a Szilva Fácskával. Aztán adunk dalt Hondurasból, Garifuna nyelven Aurelio jóvoltából, és játszanak majd a Spanyolország egészen pontosan barcelonai bevándorlók, a Cseszó Taká zenekar tagjai is. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, Soan Kutival kezdjük a ma esti programot, egy felélesztett dallal, zenekarával, az Egypt 80-vel, ez 2024-ből a

0: Világzenék a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. A Budapest Bárral folytatjuk. A formáció vezetője Farkas Róbert 5 éves korában kezdett hegedülni, majd 10 évesen bekerült a 100 tagú cigányzenekarba, ahol rövid idő alatt vezető prímás lett. Bejárta a világot, majd 20 évesen elvégezte a Zeneakadémiát. A hazai alternatív zenével később került kapcsolatba. Megalapította a Budapest Bár formációt, amely a régi kávéházi cigányzenekarokat idézi, és a hazai popzene sztárjai éneklik benne a 30-as, 40-es évek magyar slágereit. Igazi zenekarrá érett már a formáció. Farkas Róbert a vezető, a sok-sok tagról azt mondja, hogy a mai világban már néha két ember is ritkán tud normálisan együtt dolgozni a színpadon, ők meg több mint 10 vannak. Nem nagyon emlékszik olyan konfliktusra, ami megkérdőjelezte volna a közös munkát, és ezerint már barátságot is. A Budapest Bár felvétele szól, egy igazi világzenei klasszikus, a Buba Mára feldolgozása Lovasi Andrással, íme a Szilva Fácska.
1: Okay.

Színes világzenékkel, ez a Dankó Rádió világzenei magazinja, benne pedig most következő útiállomásunk zenében Honduras. Az ország zenei nagyköveteként zárja a világot és viszi hírét mindenfelé kultúrájának, a Garifuna kultúrának, Aurelio, azaz Aurelio Martinez. Ő a Garifunán belül a parandák képviselője. Erősen ritmizált, kánonban előadott, spanyol hagyományokkal rendelkező zene ez, amely a 19. században terjedt el. A Hondurasba érkező garifunák terjesztették, és mindenfelé a világon népszerű lett, ahol garifunák éltek, élnek. A paranda gyakran férfi témákat jelenít meg, és általában egy szár gitárral és ritmus szekcióval megtámogatva szólal meg. Aurelio 2017-es lemezének a Daranti címet vált.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

0: A Dankó Rádió világzenei magazinját hallják, ez a Népek Dalai. Jöjjön a jó rész argentin és kolumbiai bevándorlókból alakult barcelonai utcazenekar, a Cseh Szudaka, amely viharos tempóban emelkedett a világzenei slágerlisták élére, már nem sokkal alakulások után a 2000-es években. Ska, salsa, reggae, dub, punk, akusztikus gitár, elektronikus kütyük, eszméletlen életvidámság, ehhez hol ironikus, hol véresen komoly szövegek, ez a Cseh Szudaka. Az utcazenekar rövid távú célja a megélhetés, talán inkább a túlélés volt, de hamar a figyelem középpontjába került, úgyhogy a tagok nekiláttak a középtávú cél megvalósításának, hogy zenéjükben felhívják a figyelmet a bevándorlók sanyarú helyzetére, valamint bemutassák azok mindennapi életét. Mire a zenekar észbe kapott, már lemezszerződésnél tartottak, és jött a várva várt siker is. 2017-ben jelent meg legutóbbi Almas Rebeldes, Lázadó Lelkek című nagylemezük. Erről következik most egy dal. A barcelonai Cseh Szudaka játszik most a Dankó Rádióban.
1: Dedicado a toda la gente que piensa diferente. It's dedicated for the good people in the world.

ünnepek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban egy koncert felvétellel.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Népek Dalai. Ez a Dankó Rádió világzenei válogatása éjfélig. Örülök, hogy bennünket választottak. Ha világzenékből nem elég a 3 óra, kattintsanak a mediaclick.hu oldalra, és ott a korábbi műsorok között megtalálják a Népek Dalai előző programjait is. Ami pedig még nincs ott, mert még csak most jön, ebben az órában énekel a Vomex életműdíjas és Kossuth díjjal is kitüntetett Lakatos Mónika. Aztán hallunk dalt Guineából Mori Kanté hangjával is, és Franciaországból Carla Bruni képviselteti magát ma este még nálunk. Elsőként pedig egy koncertfelvétel, ahogyan ígértem, 2015-ben a Csík zenekar 25. jubileumán készült a felvétel, ahol a csapat vendége Ferenczi György volt. Íme közös produkciójuk, ez a vonat, ha elindult, hadd menjen. Ez a

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó Rádióban.

Világzenei magazinunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. 2017-ben jelent meg a Romengo együttes énekesnőjének első szólólemeze, a Romanimo, amelyen igazi cigány hallgatók szólnak tőle. Lakatos Mónika azt mondja, a Romengo mellett és után szerette volna kipróbálni magát más zenei irányzatban is, más zenészekkel. Arról, hogy honnan ismeri Mónika ezeket a hallgatókat, azt válaszolta a Dankó Rádiónak, hogy ezek a dalok a cigányság hagyatékát képezik. Vannak közöttük olyanok, amelyeket több generáció óta éneklik, ezek ugye szájhagyomány útján éltek tovább, most pedig ezekből egy csokrot lemezen is átnyújt Lakatos Mónika. Jöjjön most egy dal a 2017-es Romanimo című korongról, Lakatos Mónika énekel.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Itt a Dankó Rádió, ez a népek dalai világzenei válogatásunk. Ha azt mondom Mori Cante, gondolom sokaknak ugrik be 1987 egyik világslágere, a Jeke Jeke című dal, amely azóta is az afrikai kontinens legnagyobb slágere lett. Egy kiváló guineai énekesnek köszönhetjük, úgy hívják, hogy Mori Cante, aki zenész családba született, majd 7 évesen Maliba került, és a Jeke Jeke óta is számtalan nagyszerű muzsikát köszönhetünk neki. Egy ilyennel folytatjuk most, 2002-es lemezéről szól a dal. Jön

Itt a Dankó Rádió, a népek dalait hallják. Világzenei válogatásunkban következik a volt francia köztársasági elnök Nicolas Sarkozy felesége, Carla Bruni, aki Torinóban született. Házasságkötése után hivatalosan a Carla Bruni Sarkozy, illetve a Carla Sarkozy nevet használja, de amikor lemezt ad ki, akkor megtartja a Carla Bruni nevet. 6 évesen családja áttelepült Franciaországba, mivel féltek a Vörös Brigádok olasz terrorszervezet emberrablásaitól. Kiskora óta a zene vette körül, és örökölte családja művészet szeretetét is. Előbb zongorázni, majd gitározni tanult. Carla imádta és imádja az irodalmat, a szépírást, a dalszerzést. Most bemutatkozó lemezéről, a 2002-ben megjelent Valaki mondta nekem című korongról hallgatunk egy dalt. Következik Carla.

ízlelje meg. Kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

0: hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, ezúttal nigériai muzsikával.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét mindenkinek, köszöntöm hallgatóinkat. Még egy szűk órán keresztül világzenéket hallanak a Dankó Rádióban. Nagyszerű színes összeállításban, ezekkel a muzsikákkal körbejárjuk az egész földet. Jó néhány szól itthonról is, például Brankától. 2021-es első szólólemezének egyik dalát hallgatjuk nem sokára, amelyben Vertetics Slobodán közreműködik harmonikán. Aztán szól ma este még világzene a szintén hazai Gópé formációtól, és az ausztrál Julia Belbahir jó voltából is adunk dalt. Ő ausztrál Ngoni játékos, vagyis afrikai hosszúnyakú lanton játszik. Kellemes rádiózás továbbra is mindenkinek. Ahogyan ígértem, a következő állomás Nigéria. A dal előadója Majek Fashek.

A Dankó Rádiót hallgatják, ez a világzenei válogatás, az Én egy csépem. Ezzel a címmel jelent meg Básics Branka bemutatkozó lemeze. Hangja ismerős lehet például a Zűrös Banda dalaiból is. Első szóló lemezével a szigetcsépi szerbek hagyományai előtt tiszteleg. Azt mondja, ennek a lemeznek van egy nagyon erős üzenete, mögöttes tartalma, koncepciója, ami már a borítójára rápillantva is érzékelhető. Ez egy nagyon tudatosan megtervezett és felépített anyag, tele van szimbólumokkal, különféle zenei szövetekkel és stílusjegyekkel. Nem pusztán világzenei album, mert van rajta autentikus megszólalás is, egy szóval nagyon sokrétű és színes. És persze szokatlan is, mivel nem annyira behatárolható, nincsenek élesen meghúzva benne a zenei határok, a 16 versszakos, 8 perces balladától a 3 perces jazz standardnek tűnő dalig nagyon sok minden van benne, ha nem is teljes egészében, de egy-egy dal erejéig a világzene kedvelői is megtalálják azt a dalt, amihez kapcsolódni tudnak, ami tetszik nekik. Az eddigi visszajelzések alapján mindenkinek más és más a kedvence róla, nincs csak egy nagy sláger a lemezen. Mi a következő dalt ajánljuk róla a világzenei válogatásban. Básics Branka első szóló korongjáról következik a dal, melyben közreműködik Vertetics Slobodan harmonikán, íme az özvegyasszony panasza. No.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Világzenei válogatásunkat hallják a Népek Dalai szól a Dankó Rádióban. Népzenének nem elég autentikus, könnyű zenének túl folkos, a komoly zenei hatások miatt pedig besorolhatatlan, szól a leírása a Góbé zenekar munkásságáról az egyik YouTube videójuk alatt. És valóban nem egyszerű behatárolni a zenéjüket, de talán ez a legjobb bennük. A 2007 óta működő hattagú budapesti bandában ugyanis furfangosan keverik a különböző stílusokat a Kárpát-medence különböző szegleteiből érkező ifjú muzsikusok. A magyar-szlováti, a százcsávási, a csíki, a moldvai és a dunántúli népdalok, balladák és dallamok magától értetődő természetességgel kapaszkodnak össze a jazz, a blues, a country és a klasszikus zene elemeivel, kialakítva a Góbéra jellemző egyéni zenei szövetet. A csapat tagjai komoly képzettséggel bírnak a klasszikus zeneterén is, de az iskolában tanult szabályok újraértelmezésében találtak igazán magukra. A koncertjeiken pedig az egyedi zenei keverék és felszabadultság általában igazi robbanó elegyet alkot, amivel igazán megérdemelten vívták ki maguknak a közönség kedvenc jelzőt. Hallgassuk most a Góbé zenekart, 2022-es daluk szól, az X.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szól. Hallgassuk az ausztrál születésű, de marokkói származású zenész Julian Belbahir muzsikáját most. Ő Nyugat-Afrikában, Guineában, Szenegálban és Marokkóban vértezte fel magát zenei tudással, hiszen ottani mesterektől inspirálódva vált a dob és a ngoni az afrikai hosszú nyakú lanc szakértőjévé. Belbahir Sydneyben született és 5 éves korától kezdve már a hagyományos afrikai zene alapjait gyakorolta. Tovább csiszolta mesterségét nemzetközileg is elismert zenei formációkkal, és megtanulta, hogyan kell használni a dundambát, a korát, a balafont vagy a guembét. Majd ezután elkezdte egyesíteni a hagyományos afrikai hangszerek világát a modern produkciós technikákkal, olyan műfajokból merítve ihletett, mint a reggae, a dub vagy a jazz. Julian rengeteg bandával dolgozott együtt karrierje során, míg végül megérkezett oda, hogy saját üzeneteit is formába öntse. Íme az egyik ilyen, Julian Belbahirtől, a marokkói származású ausztrál

rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai. A mai világzenei válogatást hallották. Köszönöm figyelmüket, remélem tetszett a program. Holnap egy hasonlóan színes világzenei csokorral várom majd önöket este 9 órakor. Ma a gyártásvezető Szrányolszki Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt. Korábbi műsorainkat a mediaclick.hu oldalra kattintva érhetik el. Búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Szabó Tamást hallották.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.
1: Hi-ha-ha!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján.

0: örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Csigabiga, vaskarika, csigabiga, haj. Agyon csókol a galambom, jaj Istenem, jaj. Ha csukoljon, ej, haj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csigabiga, vaskarika, csigabiga, haj. Ha csukoljon, ej, haj, meg ne álljon, jaj, jaj. Csigabiga, vaskarika, csigabiga, haj.

nincs meg most az.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A mai 20 csak prímást itt a Dankó Rádióban egy Petőfi Sándor költeménnyel kezdjük. Nem nézek én, minek néznék az égre. Vas Gábor dallamaival hallhatjuk ezt a szerzeményt, Smidéliusz Éva és Toki Balogernő zenekarának tolmácsolásában egy 2022-es felvételről. Jaj, de szép kék szeme van magának, ezt a nótát is meghallgathatjuk, még másik két dal kíséretében, Sejhaj, ne feküdj a szénabogja tövébe, és Hajlik a rózsafa. Ifjabb Sárközi Lajos és zenekara Tolnai Andrásnak muzsikál. Az énekes Tolnai András is Dankó Rádiós díjazott, ő 2024-ben Magyar Nóta díjat vehetett át. Csak úgy, mint a prímás, aki szintén díjazott, de ő egy évvel korábban a Dankó Rádió cigányzenei díjasa lett. Tartsanak velünk a következő 1 órában is, ha tehetik. Ez a Magyar Zene Rádiója. Kellemes időtöltést kívánok!

sárga csizmát visel a babám. Ambrózi Ferenc archív felvételről énekli nekünk a dalt, és Balogh Jancsi zenekara muzsikál hozzá. Utána Urbán Katalin és Magyar Imre együttesének előadásában meghallgathatjuk Magyar Imre és Brand István frissét 33 rózsafámon.

sárga csizmát visel a babát. Szeret is az engem igazán, sárga csizmát visel a babát. Szeret is az engem igazán, sárga csizma hadd szakadjon el, csak a babám sose hagyjon el. Sárga csizmát visel a babát, szeret is az engem igazán.

nagy a világ, de van közepe, az én rózsám fekete szeme. Nagy a világ, de van közepe, az én rózsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kis hiány, én nekem való. Nagy a világ, de van közepe, az én rózsám fekete szeme.

Dankó klubos felvételekkel folytatjuk. Egészen pontosan hármat játszunk önöknek. Egy harkányit, egy muzslait és egy gyulait. Gyulán 2024. május 10-én vendégeskedtünk Jónás Gézai zenekara társaságában, és többek között színpadra lépett és dalolt a közönségnek Hatvani Kisgyöngyi. A művésznő 2023-ban a Dankó Rádió Magyar Nóta díját vehette át. Járosi Jenő csádása előtt ifjabb Magyar Imre és Ságodi József andalgója is elhangzik, hűvösebb van már ősz kezd lenni. Ennek a dalnak az előadói Tarnai Kis László és Németh Csicsó József zenekara. Bányai Márton is darra fakad, ő itt és most Dirner Gusztáv, Hódosi Gedeon és B. Fehér Jenő hallgatóját énekli, a Kicsi Fehér Messzelt Szobát. A művész úrnak Lakatos Miklós zenekara muzsikál.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

Nekem azt szeretünk!

Az iméntiekben Jó ebédhez szól a Nóta című műsorbeli felvételt hallgathattunk. Az egyik, az Írt nekem a szeretőm, Kolostyák Gyulától és Budai Sándor zenekarától hangzott el. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne egy órás zenei összeállításunk, a Húsz csak prémás, melyet egy hallgatóval folytatunk. Nincsen nagyobb boldogságom. Patai Zoltán prímás vezetésével hamarosan Jónás Géza együttese muzsikál, Somogyi Erika pedig énekli nekünk Kis Angyal Ernő dalát. Aztán Ötvös Adorján és Harmat Imre szerzeményére kerítünk sort, Vége, vége, vége már címmel. Pándi Piroskának és Jenei Gábornak Balázs Tamás zenekara muzsikál majd

Sárgul már a kukoricaszár, és hajnalom, csillagom, ezzel a két dallal folytatjuk. A friss Tordai Borbély Pál és Heródek Sándor dala, előadói pedig Zalatóth Erzsébet és Lakatos Antal zenekara. Előtte pedig jöjjön a csárdás, Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán nótája, Besenyei Ferenc dalol már is, ifjabb Sánta Ferenc zenekarával.

Nem nyílt nékem virág, hamis a rózsám, nem tudják azt csak mi ketten, és Tilinkó nóta. Hallgató Andalgó Csádás és Friss következik. A Friss majd Éliás Tibortól és Bangó János együttesétől hallható. Cserkuti Sándor dala előtt pedig Pápai Lajos

Kezdeménye szól Farkas Zsolttól és a Száztagú Cigány Zenekar Kamara Zenekarától. Dankó Pista dalát Gáti Pál énekli, akinek Miskolci Balog Zoltán és zenekara muzsikált Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban 2023. augusztus 3-án. De természetesen a hallgatóval kezdjük, Palucz László már is dalolja Alpár Géza és Vidéki Pál nótáját.

hogy a szíved mindörökre enyém már. Azt sem kötjük senkinek az orrára, hogy találtak kicsi szívünk egymásra.

átviszlek a két ölelő karomba. Laci után felülünk egy szekélyre, s ráhajtod a kis fejed az enyémére. A kis fejed

Fenn az égen csillagsereg. Kutas Katalintól szól nem sokára Sándor Jenő és Mihály László dala. A Borimádat címűt Petrik Balázs énekli, majd Petrik Sándor és Magócsi Lajos andalgója után egy csárdásra is sort kerítünk. Sárdi János lesz az előadó, hely édesanyám, eresszen el a bálba.

hozzál ezt a barnát. Még a baranát szorongat, ezt a szemkét ezzel asztal. Még a baranát szorongat, ezt a szemkét ezzel asztal.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk mai Húscsak prímásunk végéhez. Öreg prímás tégy hangfogót címmel, Kárpát Zoltán szerzeményével búcsúzunk, valamint Olá Ernő Gordonka játékával. Köszönöm valamennyi kollégám nevében a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, ha tehetik. Addig is jó rádiózást kívánok. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra!

pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvenőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.